A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nem korlátozták az ipari felhasználók áramfogyasztását. Visszaesés a dél-balatoni büféknél. Fokozódik a hőség, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Egyelőre nem szükséges korlátozni az ipari nagyfogyasztók áramfogyasztását. Erről beszélt a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy eddig több mint 300 vállalat jelentette be, önként csökkenti energiafogyasztását a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban, és további 270 cég csatlakozik a felhíváshoz. Számos állami cég és önkormányzat, valamint a lakosság is hozzájárult a takarékossághoz. A MÁV ma és holnap délután 5 és este 10 óra között leállítja a vasúti teherszállítást. Kisebb visszaesés jellemzi a dél-balatoni éttermek és büfék forgalmát. Csak nem 20%-os a csökkenés tavalyhoz képest, a kiskereskedelmi és vendéglátó vállalkozók érdekképviselete szerint. A hétvégék hasonlóan erősek, de hétközben szinte alig van vendég. Még mindig jellemző az önellátó turizmus, tehát a strandoló családok megveszik a boltban az élelmiszert, és hűtőtáskával indulnak útnak. A velencei tavi vendéglátósok is panaszkodnak, a tó állapota miatt kevesebb a kiránduló, sok kiszolgáló egység lehúzta a rolót. Akcióban a fogyasztóvédelem a nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényt derítettek. Az első hónapban csak nem 600 helyen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A higiénikus kézmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takarítatlanság merült fel.
1: 10 év után ismét Magyarországon lép fel Black Coffee, a Grammy-díjas dél-afrikai DJ és producer augusztus 14-én ad exkluzív koncertet Budapesten. Black Coffee az elmúlt évtizedben a nemzetközi elektronikus zenei élet egyik legismertebb alakjává vált. Meghívták a világ legnagyobb fesztiváljaira, és első dél-afrikai lemezlovasként önálló esttel jelentkezett New Yorkban. Folytatódik a hőség, akár 39 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Némi enyhülést hozhatnak a melegben a délutáni záporok. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz, az esőt azonban erős, esetleg viharos lökések kísérhetik. Holnap csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, számottevő csapadék nem várható. A Dunántúl nyugati és északi felén továbbra is élénk lehet a légmozgás. Délután 37-41 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Nyugalom szigete a Szent Pantaleon kórházban köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az eddig is népszerű könyvcsere program most egy kényelmes, barátságos olvasósarokkal egészült ki, ahol székek és asztalok várják a betegeket, hozzátartozóikat és a látogatóikat a Szent Pantaleon kórházban Dunaújvárosban. Az új közösségi teret azzal a céllal alakították ki, hogy a várakozás ideje nyugodtabb, kellemesebb legyen, a bent fekvő betegek számára pedig egy olyan helyet biztosítsanak, ahol olvasással, pihenéssel tölthetik szabadidejüket. Az intézmény úgy fogalmazott, egy valódi nyugalomszigetet szeretnének kialakítani mindazoknak, akik hosszabb, rövidebb időt töltenek a kórház falai között, írja a Duna Online. Kigyulladt a szárazfű Dunaújvárosban, amely miatt autótűz keletkezett. A helyszínre a Városi Hivatásos és a Pentele Önkéntes Tűzolt Egyesület vonult ki. Az esetben 4 személygépkocsira is átterjedt a tűz. Azonban a tűzoltók gyorsan eloltották, tájékoztatott a katasztrófavédelem, melyről a FEOL ír. Új díszpolgárt avattak alapon, Zámbó Tibor díszpolgári címe, egy több mint 4 évtizedes pedagógusi, sportnevelői és közösségépítő életművet ismer el. A település képviselőtestülete ezzel mondott köszönetet a generációkat formáló munkájáért. Zámbó Tibor alapról származik, pedagógusi hivatását Mezőszilason találta meg, ahol 1982-ben kezdte meg tanári pályafutását. Azóta ugyanannak az intézménynek lett meghatározó pedagógusa, később pedig vezetője is. Munkáját mindig hivatásként tekintette, írja a FEOL. Tovább bővült a Dunaújvárosi Kórház műszerparkja, miután júliusban megérkezett a legújabb ultrahang készülék, ami egy igazán modern és innovatív berendezés, értesült a FEOL portál. Az új eszköz egy átfogó csúcskategóriás ultrahangos megoldást kínál, amely hatalmas lépést jelent a mindennapi, gyors és precíz diagnosztikában. A Szent Pantaleon Kórház tájékoztatása szerint a berendezés AI alapú diagnosztikai támogatással és munkafolyamat technológiával segíti az orvosok munkáját, amíg pontosabb eredményekért. Tűéles, professzionális képalkotás biztosít, 3 különböző vizsgálófejjel rendelkezik, kialakításának köszönhetően pedig rendkívül könnyen mozgatható a különböző ellátási területek és osztályok között. Fontos katonai esemény helyszíne volt a napokban Székesfehérvár, ahol a Nemzetközi Katonai Szövetség helyi központjában tartottak ünnepséget. A hivatalos parancsokváltás során a leköszönő szlovák tábornok helyét egy magyar vezérőrnagy vette át az alakulat irányításában. A szövetségi megállapodás szigorú rendje szerint 3 évenként cserélődik, hogy az alapító tagállamok közül melyik ország adja az egység aktuális parancsnokát. Az elmúlt időszakban a szlovák fegyveres erők tábornoka Tibor Králik vezette az alakulatot. Az ünnepélyes átadás átvételt követően a parancsnoki felelősséget mostantól egy magyar katonai vezető, Antal László vezérőrnagyúr viseli, írja a FEOL. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a véradás szervező partnere, a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága kerül veszélybe. Közleményük szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradóra van szükség, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát és az elmúlt időszakban nem áll fent kizárók, most életmentő segítséget nyújthat Dunaújvárosban is. Összehangolt közterületi ellenőrzést tartott Dunaújvárosban a rendőrség, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány és a közterületfelügyelet. Az akció eredményeként 4 körözött embert fogtak el, emellett 10 biztonsági intézkedést hajtottak végre, és 2 esetben helyszíni bírságot is kiszabtak. A rendőrség hangsúlyozta, hogy az ilyen közös ellenőrzések nem csak a jogsértések felderítését szolgálják, hanem megelőző szerepük is van. Július 25-én ismét a közösségé volt a főszerep a település tájházának udvarában. Iszka Szent György 5. alkalommal rendezte meg saját barátságnapját, amely idén is megható pillanatokkal, vidám programokkal és közösségi élményekkel erősítette az összetartozást. Az esemény célja ezúttal is az volt, hogy a falubeliek együtt töltsenek egy kellemes délutánt, megköszönjék azok munkáját, akik sokat tesznek a közösségért, és tovább erősítsék az összetartozás érzését, írja Feol. Új korszak kezdődik a csónakázó tó egyik legkedveltebb részén, a japán kert teljes megújítása és a bővítése hamarosan elindul, ezért a munkálatok idejére lezárják az érintett területet. A fejlesztésről Székesfehérvár megyei jogúváros közösségi oldalán számolt be. A beruházás során több mint 400 négyzetméteren alakítják át és bővítik a kertet, amely a munkák befejezését követően még hangulatosabb, természetközeli környezetet kínál majd a látogatóknak. A fejlesztés részeként természetes burkolatok, száraz kert, gránithidak, vízmedence, új növények és több pihenőhely is helyet kap a megújuló kertben, írja a Feol. Beruházási támogatásra pályázhatnak a bortermelők. Augusztusban a 20 millió és 250 millió forint közötti összeget egyebek mellett új borászati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, termékek fejlesztésére, valamint környezetkímélő csomagolóanyagok bevezetésére lehet költeni. A jelentkezéseket innen Fejérvár megyéből is augusztus végéig várják. A vadak itatása, a vadászatra jogosultak feladata, hívta fel a figyelmet itt Fejérvár megyében is az Agrárminisztérium. Hozzátették, a vadász területen gondoskodni kell a megfelelő minőségű takarmányról, ivóvízről, valamint biztosítani kell a dagonyázáshoz szükséges feltételeket is. Mindezekhez támogatás igényelhető az Országos Magyar Vadászkamaránál. Itt Fejérvár megyében is takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözés is ütemezze a csúcs időszakon kívülre. Itt Fejérvár megyében is a forgalom fellendülését várják a dinnye termesztők a következő napokban. A termelők abban bíznak, hogy a várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaeshet a dinnye termelés Magyarországon. Szigorúban büntetnék a szabálytalanul közlekedőket, ez derült ki a társadalmi egyeztetésből, amelyek már több mint 160 ezeren töltötték ki. A válaszadók támogatják, hogy a rendőrök szigorúbban lépjenek fel az illegális utcai versenyzőkkel és a gyorshajtókkal szemben. Szeretnék, ha bevezetnék az átlagsebességmérést. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a közlekedés biztonsági kérdőívet szeptember 9-ig lehet kitölteni. Elindult a hazai őszi barack szezon, a korai és a középérésű fajták már itt Fejérvár megyében is. Megjelentek a piacokon, a zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken. Több gazdaságban idén is lehetőség nyílik a Szedd Magad akcióra, így a családok közvetlenül a termelőktől vásárolhatnak friss gyümölcsöt. Az időjárástól függően a magyar őszi barack szeptember elejéig vagy közepéig is elérhető lesz. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtökön 0 órától kedd 24 óráig az ország területére az országos tisztifőorvos, a Hungaromet Nonprofit ZRT legfrissebb előrejelzés alapján. A szakemberek arra kérnek minden Fejérvár megyeit is, hogy 11 és 15 óra között tartózkodjanak hűvös helyen, fogyasszanak sok vizet és fokozottan figyeljenek egyedül élő hozzátartozóikra. Emellett nyomatékosan kérik, hogy senki ne maradjon gyermekkel vagy háziállattal a parkolóautóban. Ismét életbe lépett a vörös kód, a tartós kánikula megviseli a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét. A hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagy hőségben. Fejérvár megyében is a vörös kód idején az intézményeknek fogadniuk kell a rászorulókat. Továbbra is kánikulai időben lesz részünk, olykor megélénkülhet a déli dél-keleti szél. A hőmérséklet a délutáni órákban 41 fokig emelkedhet.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok mindenkinek. Bárminek lehet hívni ezt az előttünk álló hetet, csak jónak nem. Én ettől függetlenül mégiscsak jó hetet kívánok, és kitartást a forróság végéig. Augusztus 3-a hétfő van, a Hermináknak kívánok sok boldogságot névnapjukon, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, Justin Timberlake kezd, Nelly Furtadóval, Timbalanddel, jön a Give It To Me, nem sokára Bryan Adams és Dido, Fétlesszel közös dala is.
0: Best FM.

Last FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 3-án azon a napon, amelyen 1492-ben Kolumbusz Kristóf elindult, hogy nyugat felől eljusson Indiába. Október 12-én aztán közben kikötött a Bahama-szigeteken és felfedezte Amerikát is. Közben pedig jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Dido-tól és a Pitless-től. One Step Too Far Westen. Jó reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék. Ha az időjárásról van szó, nincs új a nap alatt, csak egyre nagyobb forróság. A héten a 40 fokot is átléphetjük. Részletes időjárás jelentés hamarosan, aztán a Black Eyed Peas dalát indítom. Don't Funk With My Heart a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Folytatódik a hőség, az északi határnál lehet egy-egy zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Változik az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál ezen a héten. Továbbra is lesz ügyintézés, de a rendkívüli időjárás miatt hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják a személyes ügyfélfogadást. A NAV tájékoztatása szerint a klimatizált központi adóirodák a normál rendszerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig lesznek nyitva. Megkezdődik a Kiskunfélegyház-Orosháza vasútvonal felújítása. Emiatt hétfőtől 4 hónapon át pótlóbuszok közlekednek Kiskunfélegyháza és Szentes között. A munkálatokról és az azokkal kapcsolatos közlekedési változásokról részletes felvilágosítást a MÁV Inform honlapján lehet olvasni. Ketten meghaltak a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét, közölte a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezűséget, a szervezők a zenei programokat leállították. Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. Kitért arra is, különösen este 6 és 9 óra között lehetőség szerint mindenki, beleértve a cégeket és intézményeket, önkormányzatokat, próbálja jelentősen visszafogni vagy átütemezni az áramfogyasztását. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvízszolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik. A felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. A következő időszakban is rendkívüli hőség várható, ezért takarékosságot és átgondolt vízhasználatot kérnek mindenkitől. Zuhanyzó konténereket telepítenek és megnyitják a közintézményeket Pakson, hogy az atomerőmű leállása miatt kieső melegvízszolgáltatást pótolják. A mozgásukban korlátozott lakók a családsegítő munkatársaitól kapnak segítséget. A katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről és feltételeiről tartottak tájékoztatót a budapesti Bálna Honvédelmi Központban. Az eseményen elhangzott, hogy az érintetteknek létrehoztak egy online felületet, ahol elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánl a visszatérőnek. Az egészségügyi és fizikai követelmények teljesítése után az újra szolgálatba állóknak nem szabnak ki próbaidőt. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, közölte a szlovák miniszterelnök a közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország, a szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Nyugalom szigete a Szent Pantaleon kórházban, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az eddig is népszerű könyvcsere program most egy kényelmes, barátságos olvasósarokkal egészült ki, ahol székek és asztalok várják a betegeket, hozzátartozóikat és a látogatóikat a Szent Pantaleon kórházban Dunaújvárosban. Az új közösségi teret azzal a céllal alakították ki, hogy a várakozás ideje nyugodtabb, kellemesebb legyen, a bent fekvő betegek számára pedig egy olyan helyet biztosítsanak, ahol olvasással, pihenéssel tölthetik szabad idejüket. Az intézmény úgy fogalmazott, egy valódi nyugalomszigetet szeretnének kialakítani mindazoknak, akik hosszabb, rövidebb időt töltenek a kórház falai között, írja a Duna Online. Új díszpolgárt avattak alapon, Zámbó Tibor díszpolgári címe, egy több mint 4 évtizedes pedagógusi, sportnevelői és közösségépítő életművet ismer el. A település képviselőtestülete ezzel mondott köszönetet a generációkat formáló munkájáért. Zámbó Tibor alapról származik, pedagógusi hivatását Mezőszilason találta meg, ahol 1982-ben kezdte meg tanári pályafutását. Azóta ugyanannak az intézménynek lett meghatározó pedagógusa, később pedig vezetője is. Munkáját mindig hivatásként tekintette, írja a FEOL. Tovább bővült a Dunaújvárosi Kórház műszerparkja, miután júliusban megérkezett a legújabb ultrahang készülék, ami egy igazán modern és innovatív berendezés, értesült a FEOL portál. Az új eszköz egy átfogó csúcskategóriás ultrahangos megoldást kínál, amely hatalmas lépést jelent a mindennapi, gyors és precíz diagnosztikában. A Szent Pantaleon Kórház tájékoztatása szerint a berendezés AI alapú diagnosztikai támogatással és munkafolyamat technológiával segíti az orvosok munkáját, amíg pontosabb eredményekért. Tűéles, professzionális képalkotást biztosít, 3 különböző vizsgáló fejjel rendelkezik, kialakításának köszönhetően pedig rendkívül könnyen mozgatható a különböző ellátási területek és osztályok között. Itt Fejérvár megyében is takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Itt Fejérvár megyében is a forgalom fellendülését várják a dinnye termesztők a következő napokban. A termelők abban bíznak, hogy a várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaeshet a dinnye termelés Magyarországon. Továbbra is kálikula időben lesz részünk, olykor megélénkülhet a déli dél-keleti szél. A hőmérséklet a délutáni órákban 41 fokig emelkedhet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

FM, a legjobb zenék. Nem tudok újdonsággal szolgálni egy péntekig legalábbis. Marad a forróság, sőt, csak beerősít az embertelen nyár. A 40 fokot is átléphetjük majd a héten, akár már ma is, aztán holnap is, meg majd holnap után is. Úgyhogy kitartást kívánok, sok türelmet a kánikulához, vigyázzon magára mindenki. Nálunk például engedélyezték a távmunkát, de hát a rádió stúdiót nem tudom hazavinni, bár otthon is van mikrofonom, mégsem olyan az egész. Szóval én itt vagyok, és hívni is lehet 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber. Jön a What's Love, Ashanti és Fat Joe közöse.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt, ha valaki már elindult és van közlekedési hír a tarsójában, ne tartsa meg magának, küldje el nekünk 0620 55 55 155. A hírek végén is lesz időjárás jelentés, de majd utána is a Valmártól és Manueltől.
2: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
1: Ez lesz az Éget a nap, és itt lesz Will Smith is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
5: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
6: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas áru készlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amik

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Nyugalom sziget a Szent Pantaleon kórházban köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén média hírei következnek. Az eddig is népszerű könyvcsere program most egy kényelmes, barátságos olvasósarokkal egészült ki, ahol székek és asztalok várják a betegeket, hozzátartozóikat és a látogatóikat a Szent Pantaleon kórházban Dunaújvárosban. Az új közösségi teret azzal a céllal alakították ki, hogy a várakozás ideje nyugodtabb, kellemesebb legyen, a bent fekvő betegek számára pedig egy olyan helyet biztosítsanak, ahol olvasással, pihenéssel tölthetik szabadidejüket. Az intézmény úgy fogalmazott, egy valódi nyugalomszigetet szeretnének kialakítani mindazoknak, akik hosszabb, rövidebb időt töltenek a kórház falai között, írja a Duna Online. Kigyulladt a szárazfű Dunaújvárosban, amely miatt autótűz keletkezett. A helyszínre a városi hivatásos és a Pentele önkéntes tűzoltó egyesület vonult ki. Az esetben 4 személygépkocsira is átterjedt a tűz. Azonban a tűzoltók gyorsan eloltották, tájékoztatott a katasztrófavédelem, melyről a FEOL ír. Új díszpolgárt avattak alapon, Zámbó Tibor díszpolgári címe, egy több mint 4 évtizedes pedagógusi, sportnevelői és közösségépítő életművet ismer el. A település képviselőtestülete ezzel mondott köszönetet a generációkat formáló munkájáért. Zámbó Tibor alapról származik, pedagógusi hivatását Mezőszilason találta meg, ahol 1982-ben kezdte meg tanári pályafutását. Azóta ugyanannak az intézménynek lett meghatározó pedagógusa, később pedig vezetője is. Munkáját mindig hivatásként tekintette, írja a FEOL. Tovább bővült a Dunaújvárosi Kórház műszerparkja, miután júliusban megérkezett a legújabb ultrahang készülék, ami egy igazán modern és innovatív berendezés, értesült a FEOL portál. Az új eszköz egy átfogó csúcskategóriás ultrahangos megoldást kínál, amely hatalmas lépést jelent a mindennapi, gyors és precíz diagnosztikában. A Szent Pantaleon kórház tájékoztatása szerint a berendezés AI alapú diagnosztikai támogatással és munkafolyamat technológiával segíti az orvosok munkáját, a még pontosabb eredményekért. Tűéles, professzionális képalkotást biztosít, 3 különböző vizsgáló fejjel rendelkezik, kialakításának köszönhetően pedig rendkívül könnyen mozgatható a különböző ellátási területek és osztályok között. Itt Fejér vármegyében is. A forgalom fellendülését várják a dinnye termesztők a következő napokban. A termelők abban bíznak, hogy a várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaeshet a dinnye termelés Magyarországon. Továbbra is kálikula időben lesz részünk, olykor megélénkülhet a déli dél-keleti szél. A hőmérséklet a délutáni órákban 41 fokig emelkedhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt az év 215. napján, augusztus 3-án hétfőn, Herminák, sok boldogságot kívánok, kedves névnapos hölgyek, és Isten éltesse a szülinapos Best FM hallgatókat is. Nem olyan sokára Soláma énekel, érkezik majd valamikor Kylie Minogue és Robbie Williams, közös a Kids is, de csak is Christina Aguiléráék és a Lady Marmalade után. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék!
3: Soul sisters, let me hear y'all.

West FM a legjobb zenék, ha azt mondom, Heikki Kovalainen, kinek mi jut eszébe róla erről a névről. A finn húriemberről, aki 2008-ban ezen a napon megnyerte a Hungaroringen a Forma 1-es magyar nagydíjat, bizony augusztus 3-ára is esett korábban futam. Egyébként ő a McLaren Mercedes versenyzője volt, de hogy mi minden történt még ezen a napon a múltban, az is kiderül nem olyan sokára. Most viszont szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. A következő Kylie Minogue-tól és Robbie Williams-től, ez a Kids a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék, egy kis funky, a folytatásban 7:30 lesz pillanatokon belül, jönnek a friss hírek, aztán a Flip the Script, és a Throw Your Hands in the Air, azaz kezeket a magasba, hát emelje a kezét, aki imádja a 41-42 fokot, a tikkasztó hűséget, az asszályt, a szárazságot, a kegyetlen nyarat, a többieknek pedig kitartást a forróság végéig.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Folytatódik a hőség, az északi határnál lehet egy-egy zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. Kitért arra is, különösen este 6 és 9 óra között lehetőség szerint mindenki, beleértve a cégeket és intézményeket, önkormányzatokat, próbálja jelentősen visszafogni vagy átütemezni az áramfogyasztását. A bölcsődék és óvodák zárvatartását ajánlja a szakminisztérium a hőség miatt. Mivel a legtöbb intézményben nem megoldott a hűtés, a gyermekek és a dolgozók biztonsága érdekében ajánlotta fel a tárca a rendkívüli zárvatartást. Az intézményvezetőktől azt kérték, hogy a dolgozó szülőkkel egyeztessenek a lehetőségről. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, közölte a szlovák miniszterelnök a közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország, a szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvízszolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik. A felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. A következő időszakban is rendkívüli hőség várható, ezért takarékosságot és átgondolt vízhasználatot kérnek mindenkitől. Változik az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál ezen a héten. Továbbra is lesz ügyintézés, de a rendkívüli időjárás miatt hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják a személyes ügyfélfogadást. A NAV tájékoztatása szerint a klimatizált központi adóirodák a normál rend szerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig lesznek nyitva. Idén már a negyedik hőhullám sújtja Olaszországot. A tartományok többségében a legmagasabb fokozatú hőségriasztás érvényes, sok városban 40 foknál is melegebb van. Közben a legnagyobb olasz folyó, a Pó vízszintje történelmi minimumra süllyedt, a vízhiány veszélyeztetheti a rizstermesztést is. Egyelőre elhalasztja az Irán elleni újabb katonai támadást az amerikai elnök. Donald Trump közölte azt is, lehetőség nyílt egy gyors megállapodásra, aminek része lenne a hormuzi szoros teljes megnyitása és az iráni nukleáris fenyegetés megszüntetése. Sajtóértesülések szerint előzőleg újabb jelentős csapásokra készült az Egyesült Államok Irán ellen, amelynek vezetése figyelmeztetett annak következményeire. Ketten meghaltak a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét, közölte a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezőséget, a szervezők a zenei programokat leállították.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Nyugalom sziget a Szent Pantaleon kórházban köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az eddig is népszerű könyvcsereprogram most egy kényelmes, barátságos olvasósarokkal egészült ki, ahol székek és asztalok várják a betegeket, hozzátartozóikat és a látogatóikat a Szent Pantaleon kórházban Dunaújvárosban. Az új közösségi teret azzal a céllal alakították ki, hogy a várakozás ideje nyugodtabb, kellemesebb legyen, a bent fekvő betegek számára pedig egy olyan helyet biztosítsanak, ahol olvasással, pihenéssel tölthetik szabad idejüket. Az intézmény úgy fogalmazott, egy valódi nyugalomszigetet szeretnének kialakítani mindazoknak, akik hosszabb, rövidebb időt töltenek a kórház falai között, írja a Duna Online. Tovább bővült a Dunaújvárosi Kórház műszerparkja, miután júliusban megérkezett a legújabb ultrahang készülék, ami egy igazán modern és innovatív berendezés, értesült a Feol portál. Az új eszköz egy átfogó csúcskategóriás ultrahangos megoldást kínál, amely hatalmas lépést jelent a mindennapi, gyors és precíz diagnosztikában. A Szent Pantaleon kórház tájékoztatása szerint a berendezés AI alapú diagnosztikai támogatással és munkafolyamat technológiával segíti az orvosok munkáját a még pontosabb eredményekért. Tűéles, professzionális képalkotást biztosít, 3 különböző vizsgáló fejjel rendelkezik, kialakításának köszönhetően pedig rendkívül könnyen mozgatható a különböző ellátási területek és osztályok között. Fontos katonai esemény helyszíne volt a napokban Székesfehérvár, ahol a Nemzetközi Katonai Szövetség helyi központjában tartottak ünnepséget. A hivatalos parancsokváltás során a leköszönő szlovák tábornok helyét egy magyar vezérőrnagy vette át az alakulat irányításában. A szövetségi megállapodás szigorú rendje szerint 3 évenként cserélődik, hogy az alapító tagállamok közül melyik ország adja az egység aktuális parancsnokát. Az elmúlt időszakban a szlovák fegyveres erők tábornoka Tibor Králik vezette az alakulatot. Az ünnepélyes átadás átvételt követően a parancsnoki felelősséget mostantól egy magyar katonai vezető, Antal László vezérőrnagyúr viseli, írja Freon. Elindult a hazai őszi barack szezon, a korai és a középérésű fajták már itt Fejér vármegyében is megjelentek a piacokon, a zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken. Több gazdaságban idén is lehetőség nyílik a Szedd Magad akcióra, így a családok közvetlenül a termelőktől vásárolhatnak friss gyümölcsöt. Az időjárástól függően a magyar őszi barack szeptember elejéig vagy közepéig is elérhető lesz. Továbbra is kálikula időben lesz részünk, olykor megélénkülhet a déli dél-keleti szél, a hőmérséklet a délutáni órákban 41 fokig emelkedhet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, már augusztus van, 3-a, hétfő, Hermin a napja, sok boldogságot a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. 215 éve ezen a napon született az amerikai Elisha Otis, a biztonsági lift feltalálója. Az ő találmánya nélkül tulajdonképpen felhőkarcolók sem léteznének. Az ő idejében már ugyan feltalálták a liftet, de mindegyik rendkívül veszélyes volt. Ha a felvonó kötél esetleg elszakadt, a lift menthetetlenül lezuhant. Az ő korszakalkotó találmánya mindössze egy pár fogazott vezetősint takart a liftakna, illetve a liftkabin két oldalán. 1940-ben ezen a napon született Martin Sheen, amerikai színész. Többek között az Apokalipszis Most című mozi klasszikus és az Elnök emberei sorozat sztárja, Charlie Sheen és Emilio Estevez édesapja. 1951-ben a mai napon született John Graham, az Earth, Wind & Fire alapítója, gitárosa. Ma 63 éves James Hetfield, amerikai énekes, gitáros, dalszerző, a Metallica alapító tagja és frontembere. És 1971-ben szintén a mai napon született Deidre Roper, művész nevén DJ Spinderella, az amerikai hip-hop trió, a Salt & Pepa alapítója. Sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
3: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Nyugalom szigete a Szent Pantaleon kórházban köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az eddig is népszerű könyvcsereprogram most egy kényelmes, barátságos olvasósarokkal egészült ki, ahol székek és asztalok várják a betegeket, hozzátartozóikat és a látogatóikat a Szent Pantaleon kórházban Dunaújvárosban. Az új közösségi teret azzal a céllal alakították ki, hogy a várakozás ideje nyugodtabb, kellemesebb legyen, a bent fekvő betegek számára pedig egy olyan helyet biztosítsanak, ahol olvasással, pihenéssel tölthetik szabad idejüket. Az intézmény úgy fogalmazott, egy valódi nyugalomszigetet szeretnének kialakítani mindazoknak, akik hosszabb, rövidebb időt töltenek a kórház falai között, írja a Duna Online. Fontos katonai esemény helyszíne volt a napokban Székesfehérvár, ahol a Nemzetközi Katonai Szövetség helyi központjában tartottak ünnepséget. A hivatalos parancsokváltás során a leköszönő szlovák tábornok helyét egy magyar vezérőrnagy vette át az alakulat irányításában. A szövetségi megállapodás szigorú rendje szerint 3 évenként cserélődik, hogy az alapító tagállamok közül melyik ország adja az egység aktuális parancsokát. Az elmúlt időszakban a szlovák fegyveresedő tábornoka Tibor Králik vezette az alakulatot. Az ünnepélyes átadás átvételt követően a parancsnoki felelősséget mostantól egy magyar katonai vezető, Antal László vezérőrnagyúr viseli, írja Feol. Új díszpolgárt avattak alapon, Zámbó Tibor díszpolgári címe, egy több mint 4 évtizedes pedagógusi, sportnevelői és közösségépítő életművet ismer el. A település képviselő testülete ezzel mondott köszönetet a generációkat formáló munkájáért. Zámbó Tibor alapról származik, pedagógusi hivatását Mezőszilason találta meg, ahol 1982-ben kezdte meg tanári pályafutását. Azóta ugyanannak az intézménynek lett meghatározó pedagógusa, később pedig vezetője is. Munkáját mindig hivatásként tekintette, írja a Feol. Kigyulladt a szárazfű Dunaújvárosban, amely miatt autótűz keletkezett. A helyszínre a városi hivatásos és a Pentele önkéntes tűzolt egyesület vonult ki. Az esetben 4 személygépkocsira is átterjedt a tűz, azonban a tűzoltók gyorsan eloltották, tájékoztatott a katasztrófavédelem, melyről a Feol ír. Szigorúban büntetnék a szabálytalanul közlekedőket, ez derült ki a társadalmi egyeztetésből, amelyek már több mint 160 ezeren töltötték ki. A válaszadók támogatják, hogy a rendőrök szigorúbban lépjenek fel az illegális utcai versenyzőkkel és a gyorshajtókkal szemben. Szeretnék, ha bevezetnék az átlagsebességmérést. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a közlekedésbiztonsági kérdőívet szeptember 9-ig lehet kitölteni. Továbbra is kálikula időben lesz részünk, olykor megélénkülhet a déli dél-keleti szél. A hőmérséklet a délutáni órákban 41 fokig emelkedhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában Britney Spears-től, Kanye Williams-től hamarosan Karamell énekel, de mindenek előtt Sia. 5 perccel múlt 8, mármint hogy Sia az énekesnő neve, aki énekel. Jó reggelt, jó hetet kívánok! Augusztus 3-a van, hétfő. Sok boldogságot a névnapos Hermináknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Maxim Levente vagyok, ez a
0: Best FM.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: Best FM, a legjobb zenék, hamarosan jönnek a Britney szappanok és gyertyák. Úgy tűnik, Britney Spears ismét új irányt keres. A Popikon saját kézzel készített szappanok és gyertyák gyártásába kezdene, miközben azt is fontolgatja, hogy ezúttal végleg búcsút mond az Instagramnak, de tényleg ígéri. Taxik címmel az ő dala folytatja a hétfő reggelt. Korábban baleset történt az M1-esen Budapest felé, a Tatabánya és M0-ás között kiépített terelésben. A forgalmi akadály megszűnt, de rengetegen feltorlódtak. Lassabb a haladás. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót. 0620 55 55 155.
2: Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Lassan nem telik el úgy nap, hogy ne dőlne meg valamilyen meleg rekord. De ezeket böngésze egyébként az tűnt föl, hogy nyilván a legtöbb az ilyen 2000 utáni, de azért van kivétel. Például augusztus 5-én kereken 40 fokot mértek méghozzá Orosházán, na de a lényeg, hogy mikor? 1905-ben. A 40 fokot egyébként nagyjából ott ma is esélyes, hogy átlépjük, de mindenhol forróságra kell készülni az új hét elején is. Részletek a hírek végén, aztán George Michael, Freedom ja szól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Folytatódik a hőség, az északi határnál lehet egy-egy zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csapa vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. Kitért arra is, különösen este 6 és 9 óra között lehetőség szerint mindenki, beleértve a cégeket és intézményeket, önkormányzatokat, próbálja jelentősen visszafogni vagy átütemezni az áramfogyasztását. A bölcsődék és óvodák zárvatartását ajánlja a szakminisztérium a hőség miatt. Mivel a legtöbb intézményben nem megoldott a hűtés, a gyermekek és a dolgozók biztonsága érdekében ajánlotta fel a tárca a rendkívüli zárvatartást. Az intézményvezetőktől azt kérték, hogy a dolgozó szülőkkel egyeztessenek a lehetőségről. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, közölte a szlovák miniszterelnök a közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország, a szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Változik az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál ezen a héten. Továbbra is lesz ügyintézés, de a rendkívüli időjárás miatt hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják a személyes ügyfélfogadást. A NAV tájékoztatása szerint a klimatizált központi adóirodák a normál rendszerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig lesznek nyitva. Zuhanyzó konténereket telepítenek és megnyitják a közintézményeket Pakson, hogy az atomerőmű leállása miatt kieső melegvízszolgáltatást pótolják. A mozgásukban korlátozott lakók a családsegítő munkatársaitól kapnak segítséget. A katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről és feltételeiről tartottak tájékoztatót a budapesti Bálna Honvédelmi Központban. Az eseményen elhangzott, hogy az érintetteknek létrehoztak egy online felületet, ahol elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánl a visszatérőnek. Az egészségügyi és fizikai követelmények teljesítése után az újra szolgálatba állóknak nem szabnak ki próbaidőt. Idén már a 4. hőhullám sújtja Olaszországot. A tartományok többségében a legmagasabb fokozatú hőségriasztás érvényes, sok városban 40 foknál is melegebb van. Közben a legnagyobb olasz folyó, a Pó vízszintje történelmi minimumra süllyedt, a vízhiány veszélyeztetheti a rizstermesztést is. Egyelőre elhalasztja az Irán elleni újabb katonai támadást az amerikai elnök. Donald Trump közölte azt is, lehetőség nyílt egy gyors megállapodásra, aminek része lenne a hormuzi szoros teljes megnyitása és az iráni nukleáris fenyegetés megszüntetése. Sajtóértesülések szerint előzőleg újabb jelentős csapásokra készült az Egyesült Államok Irán ellen, amelynek vezetése figyelmeztetett annak következményeire.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Nyugalom szigete a Szent Pantaleon kórházban köszöntöm Önöket, Szél Múlni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az eddig is népszerű könyvcsere program most egy kényelmes, barátságos olvasósarokkal egészült ki, ahol székek és asztalok várják a betegeket, hozzátartozóikat és a látogatóikat a Szent Pantaleon kórházban Dunaújvárosban. Az új közösségi teret azzal a céllal alakították ki, hogy a várakozás ideje nyugodtabb, kellemesebb legyen, a bent fekvő betegek számára pedig egy olyan helyet biztosítsanak, ahol olvasással, pihenéssel tölthetik szabad idejüket. Az intézmény úgy fogalmazott, egy valódi nyugalomszigetet szeretnének kialakítani mindazoknak, akik hosszabb, rövidebb időt töltenek a kórház falai között, írja a Duna Online. Tovább bővült a Dunaújvárosi Kórház műszerparkja, miután júliusban megérkezett a legújabb ultrahang készülék, ami egy igazán modern és innovatív berendezés, értesült a FEOL portál. Az új eszköz egy átfogó csúcskategóriás ultrahangos megoldást kínál, amely hatalmas lépést jelent a mindennapi, gyors és precíz diagnosztikában. A Szent Pantaleon Kórház tájékoztatása szerint a berendezés AI alapú diagnosztikai támogatással és munkafolyamat technológiával segíti az orvosok munkáját a még pontosabb eredményekért. Tűéles, professzionális képalkotás biztosít, 3 különböző vizsgáló fejjel rendelkezik, kialakításának köszönhetően pedig rendkívül könnyen mozgatható a különböző ellátási területek és osztályok között. Fontos katonai esemény helyszíne volt a napokban Székesfehérvár, ahol a Nemzetközi Katonai Szövetség helyi központjában tartottak ünnepséget. A hivatalos parancsokváltás során a leköszönő szlovák tábornok helyét egy magyar vezérőrnagy vette át az alakulat irányításában. A szövetségi megállapodás szigorú rendje szerint 3 évenként cserélődik, hogy az alapító tagállamok közül melyik ország adja az egység aktuális parancsnokát. Az elmúlt időszakban a szlovák fegyveres erők tábornoka Tibor Králik vezette az alakulatot. Az ünnepélyes átadás átvételt követően a parancsnoki felelősséget mostantól egy magyar katonai vezető, Antal László vezérőrnagyúr viseli, írja a FEOL. Elindult a hazai őszi barack szezon, a korai és a középírésű fajták már itt Fejér vármegyében is megjelentek a piacokon, a zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken. Több gazdaságban idén is lehetőség nyílik a Szedd Magad akcióra, így a családok közvetlenül a termelőktől vásárolhatnak friss gyümölcsöt. Az időjárástól függően a magyar őszi barack szeptember elejéig vagy közepéig is elérhető lesz. Továbbra is kálikula időben lesz részünk, olykor megélénkülhet a déli-dél-keleti szél, a hőmérséklet a délutáni órákban 41 fokig emelkedhet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

ezt a fennben a legjobb zenék. A legtöbbünkben egyetlen egy kérdés merül fel a kánikulával kapcsolatban. Mikor lesz vége? Ha minden igaz, hétvégén. Péntek, szombat környékén érkezik egy hidegfront, ami visszahűti majd ezt a 40 fok körüli embertelen hőséget 30 fok környékére, és aztán remélhetőleg marad is ott. Lutrisha McNeil jön, aztán nem sokára Eminem is itt lesz a The Real Slim Shady-vel a Westen.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 9 óra, jó reggelt, jó hetet kívánok, jobbat, hűvösebbet. Mondjuk így, ha nem lenne elég a melegből, jön egy kis konzervált hőség a Jamiroquai-tól, Kent Heat. És énekel Berecki Zoltán is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha közlekedési infó van, ide várom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Nyugalom szigete a Szent Pantaleon kórházban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az eddig is népszerű könyvcsereprogram most egy kényelmes, barátságos olvasósarokkal egészült ki, ahol székek és asztalok várják a betegeket, hozzátartozóikat és a látogatóikat a Szent Pantaleon kórházban Dunaújvárosban. Az új közösségi teret azzal a céllal alakították ki, hogy a várakozás ideje nyugodtabb, kellemesebb legyen, a bent fekvő betegek számára pedig egy olyan helyet biztosítsanak, ahol olvasással, pihenéssel tölthetik szabad idejüket. Az intézmény úgy fogalmazott, egy valódi nyugalomszigetet szeretnének kialakítani mindazoknak, akik hosszabb, rövidebb időt töltenek a kórház falai között, írja a Duna Online. Új díszpolgárt avattak alapon, Zámbó Tibor díszpolgári címe, egy több mint 4 évtizedes pedagógusi, sportnevelői és közösségépítő életművet ismer el. A település képviselő testülete ezzel mondott köszönetet a generációkat formáló munkájáért. Zámbó Tibor alapról származik, pedagógusi hivatását Mezőszilason találta meg, ahol 1982-ben kezdte meg tanári pályafutását. Azóta ugyanannak az intézménynek lett meghatározó pedagógusa, később pedig vezetője is. Munkáját mindig hivatásként tekintette, írja a FEOL. Tovább bővült a Dunaújvárosi Kórház műszerparkja, miután júliusban megérkezett a legújabb ultrahang készülék, ami egy igazán modern és innovatív berendezés, értesült a FEOL portál. Az új eszköz egy átfogó csúcskategóriás ultrahangos megoldást kínál, amely hatalmas lépést jelent a mindennapi, gyors és precíz diagnosztikában. A Szent Pantaleon kórház tájékoztatása szerint a berendezés AI alapú diagnosztikai támogatással és munkafolyamat technológiával segíti az orvosok munkáját, amíg pontosabb eredményekért. Tűéles, professzionális képalkotást biztosít, 3 különböző vizsgálófejjel rendelkezik, kialakításának köszönhetően pedig rendkívül könnyen mozgatható a különböző ellátási területek és osztályok között. Itt Fejérvár megyében is takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. Aki teheti, nem most töltse fel a medencét, mossa le autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcs időszakon kívülre. Ismét életbe lépett a vörös kód, a tartós kánikula megviseli a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagy hőségben. Fejérvár megyében is a vörös kód idején az intézményeknek fogadniuk kell a rászorulókat. Továbbra is kánikula időben lesz részünk, olykor megélénkülhet a déli dél-keleti szél, a hőmérséklet a délutáni órákban 41 fokig emelkedhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 5:06 járunk 9 óra után. Jó reggelt, jó hetet kívánok augusztus 3-án, hétfőn. Sok boldogságot a névnapos Hermináknak, és ugyanezt kívánom a szülinapos Best hallgatóknak is. Lehet egymást ünnepelni, de ha közlekedési infó van, azt is várom. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber. Jön a Kings of Leon, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM,

0: Best FM, a legjobb zenék a hűségben a folyadékpótlás fontosságára, a tűző nap kerülésére, a magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet az országos tisztifőorvos. Napi minimum 2,5 liter víz fogyasztásra javasolt, de annak, aki sokat jön, megy, izzad, fizikai aktivitást végez, ennél is többre van szüksége. Az idősek, a krónikus betegek és a gyerekek lehetőség szerint ne is menjenek a napra, inkább hűtött vagy árnyékos szobában töltsék az időt. Ha pedig látjuk, hogy valaki rosszul van, kérdezzük meg, fáj-e valamilyen szédüle, próbáljunk hideg vizet adni neki és hűvös helyre kísérni. Ha nem javul gyorsan a közérzete, akkor lehet, hogy mentőt kell hívni. A tisztifőorvos arra szólított fel, hogy figyeljünk egymásra és magunkra. Ha azt érezzük, hogy kicsit is kezdünk szédülni, bizonytalanok vagyunk, abban a pillanatban jelezzük ezt azoknak, akikkel együtt vagyunk, vagy egy ismeretlennek akár, és kérjünk segítséget. Ha pedig azt látjuk, hogy valaki más nincs jól, akkor ajánljuk fel a segítségünket. Nem vagy egyedül, ide passzol az Olive dalának címe is. You are not alone, ez a folytatása Besten. Kitartást kívánok az embertelen hűséghez mindenkinek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Ezt a FM, ha a legjobb zenék. Azt olvasom, hogy forró időnk lesz helyenként hőzivatarral. Új fogalmakat kell tanulnom. Mi az a hőzivatar?
1: A hőzivatar, vagy nyári zivatar, egy kifejezetten a meleg, füllett nyári napokon kialakuló, nagyon intenzív zivatarfajta.
0: Köszönjük szépen, közben marad a forróság 40 fok körüli maximumokkal. A hétvégén hoz egy hidegfront enyhülést. A forróságot már csak idézőjelben kánikula váltja.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, autókázunk egyet Nellyvel, az amerikai rapper Ride With Me című dalának elején pedig szintén autós tematika. Ma is lassabb a haladás az M1-esen Budapest felé Tatabányánál, főleg a terelésbe történő belépés előtt pár kilométeres torlódás alakult.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 után itt lesznek azok, akikre biztosan lehet számítani, hogy ne maradjon égve a villany. Mert hogy ők az utolsók, akik távoznak a buliból, Curtis és Charlie, és nem csak azért, mert nyitva a bár, hanem mert éjszaka elviselhetőbb a hőség. Jó, majd a Shakedown dala, az At Night is, de mindenek előtt friss hírek. Rögtön 10 óra, jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Folytatódik a hőség, az északi határnál lehet egy-egy zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik. A felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. A következő időszakban is rendkívüli hőség várható, ezért takarékosságot és átgondolt vízhasználatot kérnek mindenkitől. Zuhanyzó konténereket telepítenek és megnyitják a közintézményeket Pakson, hogy az atomerőmű leállása miatt kieső melegvízszolgáltatást pótolják. A mozgásukban korlátozott lakók a családsegítő munkatársaitól kapnak segítséget. Idén már a negyedik hőhullám sújtja Olaszországot. A tartományok többségében a legmagasabb fokozatú hőségriasztás érvényes, sok városban 40 foknál is melegebb van. Közben a legnagyobb olasz folyó, a Pó vízszintje történelmi minimumra süllyedt, a vízhiány veszélyeztetheti a rizstermesztést is. Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. Kitért arra is, különösen este 6 és 9 óra között lehetőség szerint mindenki, beleértve a cégeket és intézményeket, önkormányzatokat, próbálja jelentősen visszafogni vagy átütemezni az áramfogyasztását. Otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban a jövő hét első 3 napjára. A kormánydöntés minden olyan munkakörre vonatkozik, amelynél a munkahelytől távol is megoldható a feladatellátás. Változik az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál ezen a héten. Továbbra is lesz ügyintézés, de a rendkívüli időjárás miatt hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják a személyes ügyfélfogadást. A NAV tájékoztatása szerint a klimatizált központi adóirodák a normál rendszerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig lesznek nyitva. A bölcsődék és óvodák zárvatartását ajánlja a szakminisztérium a hőség miatt. Mivel a legtöbb intézményben nem megoldott a hűtés, a gyermekek és a dolgozók biztonsága érdekében ajánlotta fel a tárca a rendkívüli zárvatartást. Az intézményvezetőktől azt kérték, hogy a dolgozó szülőkkel egyeztessenek a lehetőségről. Megkezdődik a Kiskunfélegyháza Orosháza vasútvonal felújítása. Emiatt hétfőtől 4 hónapon át pótlóbuszok közlekednek Kiskunfélegyháza és Szentes között. A munkálatokról és az azokkal kapcsolatos közlekedési változásokról részletes felvilágosítást a MÁV Inform honlapján lehet olvasni. Ketten meghaltak a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét, közölte a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezőséget, a szervezők a zenei programokat leállították.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Nyugalom sziget a Szent Pantaleon kórházban köszöntöm Önöket, Szél Múlni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az eddig is népszerű könyvcsereprogram most egy kényelmes, barátságos olvasósarokkal egészült ki, ahol székek és asztalok várják a betegeket, hozzátartozóikat és a látogatóikat a Szent Pantaleon kórházban Dunaújvárosban. Az új közösségi teret azzal a céllal alakították ki, hogy a várakozás ideje nyugodtabb, kellemesebb legyen, a bent fekvő betegek számára pedig egy olyan helyet biztosítsanak, ahol olvasással, pihenéssel tölthetik szabad idejüket. Az intézmény úgy fogalmazott, egy valódi nyugalomszigetet szeretnének kialakítani mindazoknak, akik hosszabb, rövidebb időt töltenek a kórház falai között, írja a Duna Online. Új díszpolgárt avattak alapon, Zámbó Tibor díszpolgári címe, egy több mint 4 évtizedes pedagógusi, sportnevelői és közösségépítő életművet ismer el. A település képviselő testülete ezzel mondott köszönetet a generációkat formáló munkájáért. Zámbó Tibor alapról származik, pedagógusi hivatását Mezőszilason találta meg, ahol 1982-ben kezdte meg tanári pályafutását. Azóta ugyanannak az intézménynek lett meghatározó pedagógusa, később pedig vezetője is. Munkáját mindig hivatásként tekintette, írja a FEOL. Tovább bővült a Dunaújvárosi Kórház műszerparkja, miután júliusban megérkezett a legújabb ultrahang készülék, ami egy igazán modern és innovatív berendezés, értesült a FEOL portál. Az új eszköz egy átfogó csúcskategóriás ultrahangos megoldást kínál, amely hatalmas lépést jelent a mindennapi, gyors és precíz diagnosztikában. A Szent Pantaleon Kórház tájékoztatása szerint a berendezés AI alapú diagnosztikai támogatással és munkafolyamat technológiával segíti az orvosok munkáját a még pontosabb eredményekért. Tűéles, professzionális képalkotást biztosít, 3 különböző vizsgálófejjel rendelkezik, kialakításának köszönhetően pedig rendkívül könnyen mozgatható a különböző ellátási területek és osztályok között. A vadak itatása, a vadászatra jogosultak feladata hívta fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is az Agrárminisztérium. Hozzátették, a vadász területen gondoskodni kell a megfelelő minőségű takarmányról, ivóvízről, valamint biztosítani kell a dagonyázáshoz szükséges feltételeket is. Mindezekhez támogatás igényelhető az Országos Magyar Vadászkamaránál. Itt Fejér vármegyében is. A forgalom fellendülését várják a dinnye termesztők a következő napokban. A termelők abban bíznak, hogy a várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaeshet a dinnye termelés Magyarországon. Továbbra is kálikula időben lesz részünk, olykor megélénkülhet a déli dél-keleti szél. A hőmérséklet a délutáni órákban 41 fokig emelkedhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Rögtön az első attól az énekestől, aki 15 év után a napokban újból Budapesten koncertezett, úgy hívják Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel, de nem így ismerjük, hanem hogy Seal. Amazing című dalával indul az óra, érkezik nem sokára a Venus, a New Radicals, és hallgatunk Coolio-t, illetve Krisztált is, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, 6 perccel múlt 10, hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Kevesen gondolnánk, hogy a Gangsta's Paradise előadója imádta a hógömböket, és lelkes gyűjtőjük is volt. Illetve nem csak a rímekhez értett, hanem a fakanálhoz is. Saját online főzőműsora volt, és 2009-ben kiadott egy szakácskönyvet is. Kedvenc stílusát Ghetto Gourmet-nak hívta.

0: forgalom felé, rögtön az M0-ás csomópont után. Az M44-esen az M5-ös felé vezető oldalon Békés Csaba után egy autó a szalagkorlátnak hajtott, a 117-es kilométernél csak a külső sáv járható, és tart a helyszínelés a 42-es főúton Földes és Berettyóújfalu között, ahol korábban három autó és egy kamion ütközött. A forgalom félpályán halad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetők.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejtése.

0: a legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délelőtt utolsó órájában is szólnak majd a cool slágerek, olyanok, mint Edwin Collinsé. Vagy a Roy és Ádámé. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Több népszerű kulturális helyszín is bezárja kapuit a Velencei tó partján. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. A tartós kánikula miatt több népszerű kulturális helyszín is bezárja kapuit a Velencei tó partján fekvő településen. A hőségriasztás komoly intézkedésekre sarkalta a helyi városvezetést a látogatók és a dolgozók védelme érdekében. Augusztus 3-a és 7-e között több turisztikai nevezetesség nem fogad vendégeket. A Gárdonyi Géza Emlékháza, Nemzedékek Háza, a Rönkvár, valamint a Velencei Tavi Galéria is az ideiglenes zárvatartás mellett döntött. Az eddig is népszerű könyvcsere program most egy kényelmes, barátságos olvasósarokkal egészült ki, ahol székek és asztalok várják a betegeket, hozzátartozóikat és a látogatóikat a Szent Pantaleon Kórházban, Dunaújvárosban. Az új közösségi teret azzal a céllal alakították ki, hogy a várakozás ideje nyugodtabb, kellemesebb legyen, a bent fekvő betegek számára pedig egy olyan helyet biztosítsanak, ahol olvasással, pihenéssel tölthetik szabad idejüket. Az intézmény úgy fogalmazott, egy valódi nyugalomszigetet szeretnének kialakítani mindazoknak, akik hosszabb, rövidebb időt töltenek a kórház falai között, írja a Duna Online. Tovább bővült a Dunaújvárosi Kórház műszerparkja, miután júliusban megérkezett a legújabb ultrahang készülék, ami egy igazán modern és innovatív berendezés, értesült a Feol portál. Az új eszköz egy átfogó csúcskategóriás ultrahangos megoldást kínál, amely hatalmas lépést jelent a mindennapi, gyors és precíz diagnosztikában. A Szent Pantaleon Kórház tájékoztatása szerint a berendezés AI alapú diagnosztikai támogatással és munkafolyamat technológiával segíti az orvosok munkáját, amíg pontosabb eredményekért. Tűéles, professzionális képalkotást biztosít, 3 különböző vizsgáló fejjel rendelkezik, kialakításának köszönhetően pedig rendkívül könnyen mozgatható a különböző ellátási területek és osztályok között. Beruházási támogatásra pályázhatnak a bortermelők. Augusztusban a 20 millió és 250 millió forint közötti összeget egyebek mellett új borászati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, termékek fejlesztésére, valamint környezetkímélő csomagolóanyagok bevezetésére lehet költeni. A jelentkezéseket innen Fejér vármegyéből is augusztus végéig várják. Itt Fejér vármegyében is. A forgalom fellendülését várják a dinnye termesztők a következő napokban. A termelők abban bíznak, hogy a várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaeshet a dinnye termelés Magyarországon. Holnap szinte felhőmentes, derült időre van kilátás, csapadék továbbra sem várható. A déli délkeleti szél olykor megélénkül, hajnalban 16-26, délután 36-41 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Egyelőre nem állt le teljesen a paksi atomerőmű, rengeteg áramot spóroltunk meg tegnap este, nagyon erős lesz ma az UV sugárzás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Egyelőre működik a paksi atomerőmű a mérnökök munkájának köszönhetően. Az utolsó 240 megawattot termelő turbina továbbra is üzemel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter videóüzenetében azt mondta, az a cél, hogy ez minél tovább fenntartható legyen a nukleáris biztonság megtartása mellett. A Duna vízszintjének várható további apadása miatt a teljes leállás lehetőséget továbbra is fennáll. A kormányfő arra is kitért, hogy 700 megawattot spóroltak a magyarok a vasárnapi csúcsidőszakban, ez másfél paksi blokk teljesítménye. A következő napokban is energiatakarékosságot kér a fogyasztóktól, a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Több száz nagy fogyasztóvállalat önkéntesen csökkentette a fogyasztását, de ha szükséges, akkor kötelező fogyasztás csökkentést rendelnek el. Egy korszak véget ér, ma lejárnak a régi könyvformátumú személyigazolványok. Ezeket a határidő nélkül érvényes okmányokat 2000. január 1-e előtt állították ki, és nagyrészt idős emberek használják. Az új kártyaformátumú igazolvány bármely kormányablakban igényelhető. Ha az érintett egészségi állapota miatt nem tud személyesen megjelenni, lehet kérni mobilügyintézést a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál. Újraindulhatnak a tárgyalások Irán és az Egyesült Államok között. Donald Trump amerikai elnök azt mondta, az öböl menti országok és az iráni vezetés kérésére vonta vissza a már előkészített nagy erejű katonai támadást. Úgy fogalmazott, esélynyílt a megállapodásra a Hormuzi szorosról, majd később Irán nukleáris leszereléséről. Ma délután kezdődhetnek az egyeztetések, de részleteket nem említett az USA elnöke. Víztakarékosságot kérnek a horvátországi Krk-szigeten. Krk-város és további 6 önkormányzat intézett felhívást az ott élőkhöz és a turistákhoz is, mivel a helyi vízbázisokon az elmúlt 4 évtized egyik legalacsonyabb vízszintjét mérték. El akarják kerülni a korlátozást, ezért szólítanak takarékosságra. A hírek végén mondom a részleteket a várható időjárásról. Fokozódik a hőség, napos idő lesz, az északi középhegységben lehet több felhő az égen, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar. Nagyon erős lesz ma is az UV-sugárzás. A szél az ország legnagyobb részén gyenge marad, csak néhol élénkülhet meg. 36 és 40 fok között alakulnak a csúcsok, éjszakára 17 és 23 fok közé hűl a levegő. Holnap is marad a nagyon meleg, a szél néhol megélénkülhet, kedden már 37 és 41 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ebben az órában olyan legendás előadóktól, mint Chicane, Bryan Adams, Robbie Williams, Pink, Jennifer Lopez, vagy nem sokára Nelly Furtado. Elsőként Armand van Helden dalát indítom, szól már is a My My My, 5 perc elmúlt 11. Jó utat, jó munkát, jó pihenést, ha a szabadság telik, és természetesen sok-sok türelmet, kitartást a forrósághoz. Maxim Levente vagyok, ez a...
0: Beste!

Blast FM, a legjobb zenék a bronxi utcáktól a világot jelentő deszkáig. Kevesen alakították úgy a popkultúrát az elmúlt évtizedekben, mint Jennifer Lopez. Az ikonikus előadó háttértáncosként kezdte, de kitartása és tehetsége gyorsan a csúcsra repítette. Az 1997-es Selena című filmmel nem csak a kritikusok elismerését vívta ki, de átírta Hollywood történetét is a latin-amerikai színésznők számára. J.Lo azonban nem állt meg a filmnél, 99-ben robbant be az If You Had My Love című most érkező slágerével, amellyel azonnal meghódította a slágerlistákat.

0: Best FM, ha a legjobb zenék a forróságban, a koncentrációnk is romlik, óvatosan, türelmesebben figyeljünk jobban egymásra. Baleset történt sajnos az M5-ösön, Budapest felé, Örkény és Lajos Mizsek között jó pár kilométeres dugó van ott emiatt, illetve továbbra is erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Tatabánya a térségében, közvetlenül a terelés előtt, a másik oldalon Hegyeshalom felé pedig Biatorbágynál lassul torlódik a kocsisor, ez pedig már az M0-ás forgalmára is hatással van. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelésével.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És már B-német Biával, Colby Kelly, Bubbly című dala szól rögtön a hírek után. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, kitartást a forróság végéig, és várok mindenkit holnap reggel 6 óra 10-kor is, ugyanitt a Besten. Maxim Levente vagyok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Nyugalom szigete a Szent Pantaleon kórházban köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A tartós kánikula miatt több népszerű kulturális helyszín is bezárja kapuit a Velencei tó partján fekvő településen. A hőségriasztás komoly intézkedésekre sarkalta a helyi városvezetést a látogatók és a dolgozók védelme érdekében. Augusztus 3-a és 7-e között több turisztikai nevezetesség nem fogad vendégeket, a Gárdonyi Géza Emlékháza, Nemzedékek Háza, a Rönkvár, valamint a Velencei Tavi Galéria is az ideiglenes zárvatartás mellett döntött. Új díszpolgárt avattak alapon, Zámbó Tibor díszpolgári címe, egy több mint 4 évtizedes pedagógusi, sportnevelői és közösségépítő életművet ismer el. A település képviselőtestülete ezzel mondott köszönetet a generációkat formáló munkájáért. Zámbó Tibor alapról származik, pedagógusi hivatását Mezőszilason találta meg, ahol 1982-ben kezdte meg tanári pályafutását. Azóta ugyanannak az intézménynek lett meghatározó pedagógusa, később pedig vezetője is. Munkáját mindig hivatásként tekintette, írja a Feol. Tovább bővült a Dunaújvárosi Kórház műszerparkja, miután júliusban megérkezett a legújabb ultrahang készülék, ami egy igazán modern és innovatív berendezés, értesült a Feol portál. Az új eszköz egy átfogó csúcskategóriás ultrahangos megoldást kínál, amely hatalmas lépést jelent a mindennapi, gyors és precíz diagnosztikában. A Szent Pantaleon Kórház tájékoztatása szerint a berendezés AI alapú diagnosztikai támogatással és munkafolyamat technológiával segíti az orvosok munkáját, ami pontosabb eredményekért tűéles, professzionális képalkotást biztosít. 3 különböző vizsgálófejjel rendelkezik, kialakításának köszönhetően pedig rendkívül könnyen mozgatható a különböző ellátási területek és osztályok között. Kigyulladt a szárazfű Dunaújvárosban, amely miatt autótűz keletkezett. A helyszínre a városi hivatásos és a Pentele önkéntes tűzoltó egyesület vonult ki. Az esetben 4 személygépkocsira is átterjedt a tűz. Azonban a tűzoltók gyorsan eloltották, tájékoztatott a katasztrófa védelem, melyről a Feol ír. A vadak itatása, a vadászatra jogosultak feladata, hívta fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is az Agrárminisztérium. Hozzátették, a vadász területen gondoskodni kell a megfelelő minőségű takarmányról, ivóvízről, valamint biztosítani kell a dagonyázáshoz szükséges feltételeket is. Mindezekhez támogatás igényelhető az Országos Magyar Vadászkamaránál. Továbbra is kálikula időben lesz részünk, olykor megélénkülhet a déli-dél-keleti szél. A hőmérséklet a délutáni órákban 41 fokig emelkedhet.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Egyelőre nem áll le teljesen a paksi atomerőmű, igyunk elegendő vizet a hőségben, erdőtűz tombol az USA nyugati területein. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Egyelőre működik a paksi atomerőmű a mérnökök munkájának köszönhetően. Az utolsó 240 megawattot termelő turbina továbbra is üzemel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter videóüzenetében azt mondta, az a cél, hogy ez minél tovább fenntartható legyen a nukleáris biztonság megtartása mellett. A Duna vízszintjének várható további apadása miatt a teljes leállás lehetőséget továbbra is fennáll. A kormányfő arra is kitért, hogy 700 megawattot spóroltak a magyarok a vasárnapi csúcsidőszakban, ez másfél paksi blokk teljesítménye. A következő napokban is energiatakarékosságot kér a fogyasztóktól, a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Több száz nagy fogyasztóvállalat önkéntesen csökkentette a fogyasztását, de ha szükséges, akkor kötelező fogyasztás csökkentést rendelnek el. Figyelni kell a folyadékpótlásra a hőségben, erre figyelmeztet az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix hangsúlyozta, legalább 2-2,5 liter vizet meg kell inni, de fizikai aktivitás esetén még többet. Az idősekre, krónikus betegekre és gyerekekre különösen figyeljünk. Ők lehetőség szerint ne menjenek napra a legmelegebb órákban. Ha valaki rosszul lesz, vigyük hűvös helyre és adjunk neki vizet, ha kell, hívjunk mentőt. Lefújta a rendőrség a hétre tervezett sebességmérő akciót a hőség miatt. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a razziát. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Épületek százait pusztította el erdőtűz az Egyesült Államokban. Washington állam keleti részén több ezer embernek kellett elhagynia otthonát. A tűz mintegy 21 négyzetkilométernyi területen pusztított, halálos áldozatokról nem érkezett hír. Az USA nyugati területein sok helyen küzdenek erdő- és bozott tüzekkel. Idaho és Oregon államban 1300 négyzetkilométernyi területet érintett a tűzvész. Rekkenő hőség van ma is, már is mondom a részleteket az időjárásról. Fokozódik a hőség, szinte zavartalan a napsütés, az északi középhegységben lehet több felhő az égen, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar. Nagyon erős ma is az UV-sugárzás, a szél az ország legnagyobb részén gyenge marad, csak néhol élénkülhet meg. 36 és 40 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 25-31, éjszakára 17 és 24 fok közé hűl a levegő. Holnap tovább melegszik az idő, 37 és 41 fok között alakulnak a maximumok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon kellemes hétfő délutánt kívánok mindenkinek a mikrofonnál, ezúttal Bénémet Dia, én pedig a hét első munkanapján is adom a legjobb zenéket. Hozom is ebben az órában a Rizzle Kicks dalát, jön a Down with the Trumpet, itt lesz hamarosan a Well Hello, és most pedig érkezik Colby Calais és a Bubbly 2007-ből.
2: Lesz te fenn, a

Best FM legjobb zenék, a Depeche Mode története egészen 1980-ig nyúlik vissza, amikor megalakult a zenekar. A korai időszakban inkább könnyedebb szinti popot játszottak, de aztán később egyre sötétebb, mélyebb témák felé fordultak, és ezzel teljesen egyedi hangzást teremtettek. A zenekar hatalmas hatással volt az elektronikus és az alternatív zenére, és több generációra is inspirálóan hatott, több mint 100 millió eladott lemezükkel. Minden idők egyik legsikeresebb elektronikus zenei formációi közé tartoznak. Én pedig most egy 1997-es lágerüket hoztam el, ami egy megszállott szerelemről szól, ahol az egyik fél nem hajlandó elfogadni az elutasítást. Ez pedig nem más, mint az It's No Good a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, autósok, figyelem, még mindig tartanak az M1-esen a szélesítési munkák, emiatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat le is zárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, ez okozza a torlódást, nagyon figyeljen mindenki az átterelési pontokban. Aztán az M3-ason Vásárosnamény felé a 62-es és a 70-es kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot zárták le, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal a belső sávján halad. Budapest irányában most a sáv elhúzással a külső és a leálló sáv használható. Ami pedig az M5-öst illeti, Budapest felé Újhartyán térségében a 41-es és a 42-es kilométer között burkolatot javítanak, az aktuális munkaterület mellett a külső sávot zárták le. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hétfő délután és a legjobb zenéket hallgatjuk, na de mutatom, hogy mivel megyünk tovább. Ez lesz a Compact Disco és a Hősök közösre, és itt lesz perceken belül Heinz Gábor Biga is, de előtte meghallgatjuk a legfrissebb híreket, hiszen itt az egy óra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Több népszerű kulturális helyszín is bezárja kapuit a Velencei tó partján. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. A tartós kánikula miatt több népszerű kulturális helyszín is bezárja kapuit a Velencei tó partján fekvő településen. A hőségriasztás komoly intézkedésekre sarkalta a helyi városvezetést a látogatók és a dolgozók védelme érdekében. Augusztus 3-a és 7-e között több turisztikai nevezetesség nem fogad vendégeket. A Gárdonyi Géza Emlékháza, Nemzedékek Háza, a Rönkvár, valamint a Velencei Tavi Galéria is az ideiglenes zárvatartás mellett döntött. Az eddig is népszerű könyvcsere program most egy kényelmes, barátságos olvasósarokkal egészült ki, ahol székek és asztalok várják a betegeket, hozzátartozóikat és a látogatóikat a Szent Pantaleon Kórházban, Dunaújvárosban. Az új közösségi teret azzal a céllal alakították ki, hogy a várakozás ideje nyugodtabb, kellemesebb legyen, a bent fekvő betegek számára pedig egy olyan helyet biztosítsanak, ahol olvasással, pihenéssel tölthetik szabad idejüket. Az intézmény úgy fogalmazott, egy valódi nyugalomszigetet szeretnének kialakítani mindazoknak, akik hosszabb, rövidebb időt töltenek a kórház falai között, írja a Duna Online. Tovább bővült a Dunaújvárosi Kórház műszerparkja, miután júliusban megérkezett a legújabb ultrahang készülék, ami egy igazán modern és innovatív berendezés, értesült a Feol portál. Az új eszköz egy átfogó csúcskategóriás ultrahangos megoldást kínál, amely hatalmas lépést jelent a mindennapi, gyors és precíz diagnosztikában. A Szent Pantaleon Kórház tájékoztatása szerint a berendezés AI alapú diagnosztikai támogatással és munkafolyamat technológiával segíti az orvosok munkáját, amíg pontosabb eredményekért. Tűéles, professzionális képalkotást biztosít, 3 különböző vizsgálófejjel rendelkezik, kialakításának köszönhetően pedig rendkívül könnyen mozgatható a különböző ellátási területek és osztályok között. Szigorúban büntetnék a szabálytalanul közlekedőket, ez derült ki a társadalmi egyeztetésből, amelyek már több mint 160 ezeren töltötték ki. A válaszadók támogatják, hogy a rendőrök szigorúbban lépjenek fel az illegális utcai versenyzőkkel és a gyorshajtókkal szemben. Szeretnék, ha bevezetnék az átlagsebességmérést. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a közlekedés biztonsági kérdőívet szeptember 9-ig lehet kitölteni. Ismét életbe lépett a vörös kód, a tartós kánikula megviseli a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét. A hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagy hőségben. Fejérvár megyében is a vörös kód idején az intézményeknek fogadniuk kell a rászorulókat. Továbbra is kánikula időben lesz részünk, olykor megélénkülhet a déli dél-keleti szél. A hőmérséklet a délutáni órákban 41 fokig emelkedhet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Egyelőre nem állt le teljesen a paksi atomerőmű. Ma lejárnak a régi könyvformátumú személyik, a héten is fellépnek a szúnyogok ellen. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Sürgős és soron kívüli egyeztetést hívott össze Forsthoffer Ágnes. A jelenleg a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök, a miniszterelnököt és a frakció vezetőket hívta tárgyalásra a hazánkat sújtó rendkívüli kánikula és aszály miatt. Magyar Péter kormányfő az eddigi és a várható intézkedésekről tájékoztatta a frakcióvezetőket és kérdéseket is fogadott. Az ezt követő sajtótájékoztatón egyebek mellett arról beszélt a miniszterelnök, hogy a magyar emberek, vállalatok, önkormányzatok példásan segítették, hogy stabil maradjon az energia és vízszolgáltatás. Arra is kitért, hogy egyelőre működik a paksi atomerőmű a mérnökök munkájának köszönhetően, de a teljes leállás lehetősége továbbra is fennáll. Egy korszak véget ér, ma lejárnak a régi könyvformátumú személyigazolványok. Ezeket a határidő nélkül érvényes okmányokat 2000. január 1-e előtt állították ki, és nagy részt idős emberek használják. Az új kártyaformátumú igazolvány bármely kormányablakban igényelhető. Ha az érintett egészségi állapota miatt nem tud személyesen megjelenni, lehet kérni mobilügyintézést a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál. Folytatódik a héten a szúnyoggyérítés. 8 vármegye 43 településén lépnek fel a vérszívók ellen, közölte a katasztrófavédelem. Biológiai gyérítés lesz a többi között a Békési és Csongrád-Csanádi holtágakban, kémiai írtásra pedig Baranyában, Csongrád-Csanádban, Fejér és Somogy vármegyében lesz szükség. A Tiszatónál ugyancsak fel kell lépni a szúnyogok ellen. A legtöbb bosszúságot egyébként a tigris szúnyogok okozzák. Újraindulhatnak a tárgyalások Irán és az Egyesült Államok között. Donald Trump amerikai elnök azt mondta, az öböl menti országok és az iráni vezetés kérésére vonta vissza a már előkészített nagy erejű katonai támadást. Úgy fogalmazott, esélynyílt a megállapodásra a Hormuzi szorosról, majd később Irán nukleáris leszereléséről. Ma délután kezdődhetnek az egyeztetések, de részleteket nem említett az USA elnöke. A hírek végén mondom a részleteket a várható időjárásról. Fokozódik a hőség, szinte zavartalan a napsütés, az északi középhegységben lehet több felhő az égen, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar. Nagyon erős ma is az UV-sugárzás, a szél az ország legnagyobb részén gyenge marad, csak néhol élénkülhet meg. 36 és 40 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 25-31, éjszakára 17 és 24 fok közé hűl a levegő. Holnap tovább melegszik az idő, 37 és 41 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Augusztus 3-a van, egy óra után járunk néhány perccel, ma a Herminákat köszöntetjük névnapjuk alkalmából. Hello mindenkinek, én Bini Meddia vagyok, és egész délután adom a legjobb zenéket, úgyhogy érdemes maradni. Hozom is hamarosan Zséda dalát, jön a Phantom, itt lesz Beyoncé is, most pedig Heinz Gábor Biga indít.
0: Best

Beste felmelegebb zenék mosodik, jöjjön Jerry Halliwell szóló karrierjének első dala, miután kilépett a Spice Girls csapatból. A Look at Me ugye egy kicsit játékos, kicsit odaszúró szám, amiben Jerry a hírnévről és saját magáról mesél, nem is akárhogyan. A klipben talán sokan emlékeznek rá, többféle szerepben is feltűnik, és ezzel is megmutatja, hogy több arca van, mint ahogy ezt sokan gondolnák. Ez a dal volt az első nagy lépés afelé, hogy önálló előadóként is komoly olyan vegyék. Következik tehát Jerry Halliwell és a Look at Me itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, útinfókkal jelentkezem. Ma az M6-oson például Pécs felé Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak, úgyhogy most ott egy kisebb lassulás tapasztalható. A 155-ös kilométertől egészen a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. Aztán az M60-as autópályán az M6-os irányába a 23-as és a 18-as kilométer között a burkolatot felújítják, a külső és a leálló sávot zárták le. Az M44-esen pedig Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, ott az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot zárták le. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek fel.

A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. I like the place. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Most a legfrissebb hírekkel folytatjuk, hiszen itt a 2 óra, aztán nem sokára dübörög a ház itt a Best FM-en. Dübörög a lábunktól a föld, dübörög a hangunktól a ház. A The Bieber érkezik perceken belül, és itt lesz Tia és Rihanna közöse is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Több népszerű kulturális helyszín is bezárja kapuit a Velencei tó partján. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. A tartós kánikula miatt több népszerű kulturális helyszín is bezárja kapuit a Velencei tó partján fekvő településen. A hőségriasztás komoly intézkedésekre sarkalta a helyi városvezetést a látogatók és a dolgozók védelme érdekében. Augusztus 3-a és 7-e között több turisztikai nevezetesség nem fogad vendégeket. A Gárdonyi Géza Emlékháza, Nemzedékek Háza, a Rönkvár, valamint a Velencei Tavi Galéria is az ideiglenes zárvatartás mellett döntött. Tovább bővült a Dunaújvárosi Kórház műszerparkja, miután júliusban megérkezett a legújabb ultrahang készülék, ami egy igazán modern és innovatív berendezés, értesült a Feol portál. Az új eszköz egy átfogó csúcskategóriás ultrahangos megoldást kínál, amely hatalmas lépést jelent a mindennapi, gyors és precíz diagnosztikában. A Szent Pantaleon Kórház tájékoztatása szerint a berendezés AI alapú diagnosztikai támogatással és munkafolyamat technológiával segíti az orvosok munkáját, a még pontosabb eredményekért. Tűéles, professzionális képalkotást biztosít, 3 különböző vizsgáló fejjel rendelkezik, kialakításának köszönhetően pedig rendkívül könnyen mozgatható a különböző ellátási területek és osztályok között. Fontos katonai esemény helyszíne volt a napokban Székesfehérvár, ahol a Nemzetközi Katonai Szövetség helyi központjában tartottak ünnepséget. A hivatalos parancsokváltás során a leköszönő szlovák tábornok helyét egy magyar vezérőrnagy vette át az alakulat irányításában. A szövetségi megállapodás szigorú rendje szerint 3 évenként cserélődik, hogy az alapító tagállamok közül melyik ország adja az egység aktuális parancsnokát. Az elmúlt időszakban a szlovák fegyveres erők tábornoka Tibor Králik vezette az alakulatot. Az ünnepélyes átadás átvételt követően a parancsnoki felelősséget mostantól egy magyar katonai vezető, Antal László vezérőrnagyúr viseli, írja a Feol. Beruházási támogatásra pályázhatnak a bortermelők. Augusztusban a 20 millió és 250 millió forint közötti összeget egyebek mellett új borászati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, termékek fejlesztésére, valamint környezetkímélő csomagolóanyagok bevezetésére lehet költeni. A jelentkezéseket innen Fejérvár megyéből is augusztus végéig várják. Itt Fejérvár megyében is. A forgalom fellendülését várják a dinnye termesztők a következő napokban. A termelők abban bíznak, hogy a várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaeshet a dinnye termelés Magyarországon. Továbbra is kánikula időben lesz részünk, olykor megélénkülhet a déli dél-keleti szél. A hőmérséklet a délutáni órákban 41 fokig emelkedhet.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Az energiaválságról egyeztetek a Sándor palotában. 8 megyében gyérítik a szúnyogokat, jönnek az év legszebb hullócsillagai. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nemzeti összefogást sürgetett a köztársasági elnöki jogkörök egy gyakorló házelnök a rendkívüli hőség és az energiabiztonsági helyzet miatt. Forsófer Ágnes a Sándor palotában egyeztetett Magyar Péter miniszterelnökkel és a parlamenti pártok frakcióvezetőivel. A házelnök hangsúlyozta, a kialakult helyzet mindenkit érint, ezért a politikai szereplőknek együtt kell működniük. Magyar Péter azt mondta, egy ilyen válsághelyzetben a pártpolitikai viták helyett szakmai együttműködésre és nemzeti összefogásra van szükség. 8 megye 43 településén folytatódik a szúnyoggyérítés a héten. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közölte, Békés és Csongrád Csanád megye egyes holtágaiban légilárva gyérítést végeznek, több településen pedig a kifejlett szúnyogok ellen permeteznek. A hőség és az aszály miatt ugyan országosan kevesebb a szúnyog, de a Tiszatónál, a holtágoknál és a kertvárosokban továbbra is szükség van a védekezésre. Rendszeresen vizsgáljuk át bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
3: rendszeresen, havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik, megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
2: Különleges estére készülhetnek a csillagászat szerelmesei augusztus 12-én. Naplementekor részleges napfogyatkozás lesz látható, éjszaka pedig tetőzik a Perszeidák meteorraj. A szakemberek szerint kedvező időjárás esetén óránként akár 70-90 hulló csillagot is megfigyelhetünk, ráadásul idén a holdfénye sem zavarja majd a látványt. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem valószínű, a Dunántúlon viszont megélénkülhet a déli szél, keleten inkább csak lustán mozoghat a levegő. A hőség tovább erősödhet, délután 37 és 41 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. Szerdán is maradhat a napos száraz forró idő akár 42 fokos csúcsokkal. Csütörtökön már helyenként megnőhetnek a gomoly felhők, záporok, zivatarok is kipattanhatnak, péntektől pedig szépen lassan mérséklődhet a forróság.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Kellemes hétfő délután kívánok mindenkinek. Robogunk tovább a 90-es, na meg a 2000-es évek legjobb zenéivel. 2 óra után járunk néhány perccel, én Béni Meddia vagyok, és jön most az a szám, ami egy igazi motiváló, felemelő dal. Így a hét első napján Rihanna és T.I. közösét indítom. Szól a Live Your Life a Besten.
0: Best FM.

Best FM legjobb zenék, a Kiss from a Rose Seal egyik legismertebb és talán legkülönlegesebb dala, ami 1994-ben jelent meg, de az igazi világsikert az 95-ös újrakiadás hozta meg számára, mert hogy a különlegessége a misztikus hangulat, a gyönyörű dallam, és hát nem mehetünk el amellett sem, hogy Seal mély érzelmes hangja, amely ugye teljesen egyedivé teszi a számot. A szerzemény még népszerűbb lett, amikor bekerült a Batman Forever című filmbe, így milliókhoz jutott el világszerte. A Kiss from a Rose több Grammy díja is nyert, köztük az év dala és az év felvétele díjat, és hát ez a dal máig a 90-es évek egyik legszebb időtálló balladája. Már érkezik is, itt a Best FM-en.

Best FM, a legjobb zenék útközben, és adom a legjobb zenéket. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Az M70-esen nagyon kell figyelni most, hiszen az M7-es autópálya felé vezető oldalát lezárták Letenye térségében a 3-as kilométer és a végcsomópont között hídépítés miatt most lassulást tapasztalható. Ezen kívül a 2-es kilométernél lévő Letenye csomópontban sem fel, sem pedig lehajtani sem lehet az M7-es irányában. A terelőutat a 7-es főúton jelölték ki, a Horvátországba tartó így tudnak átlépni a határon, míg a Budapest felé tartóknak egészen Becsehelyig kell elmenniük, ott lehet felhajtani az M7-es autópályára. Aztán az M1-esen több helyen is felújítás zajlik, például Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták szélesítési munkák miatt, a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtóág lehetséges,

0: és a leállósávon halad a forgalom. A számunk 20-55-55-155, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék Everlast slágerét hallgattuk, ez volt a What It's Like, és hamarosan itt a 3 óra is érkeznek a legfrissebb hírek, aztán a gossip indítja a következő órát egy jó kis pörgős dallal, a Move in the Right Direction érkezik hamarosan, előtte pedig még itt van Marc Anthony dala, I Need to Know, a Best

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Nyugalom szigete a Szent Pantaleon kórházban köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az eddig is népszerű könyvcsere program most egy kényelmes, barátságos olvasósarokkal egészült ki, ahol székek és asztalok várják a betegeket, hozzátartozóikat és a látogatóikat a Szent Pantaleon kórházban Dunaújvárosban. Az új közösségi teret azzal a céllal alakították ki, hogy a várakozás ideje nyugodtabb, kellemesebb legyen, a bent fekvő betegek számára pedig egy olyan helyet biztosítsanak, ahol olvasással, pihenéssel tölthetik szabad idejüket. Az intézmény úgy fogalmazott, egy valódi nyugalomszigetet szeretnének kialakítani mindazoknak, akik hosszabb, rövidebb időt töltenek a kórház falai között, írja a Duna Online. Új díszpolgárt avattak alapon, Zámbó Tibor díszpolgári címe, egy több mint 4 évtizedes pedagógusi, sportnevelői és közösségépítő életművet ismer el. A település képviselő testülete ezzel mondott köszönetet a generációkat formáló munkájáért. Zámbó Tibor alapról származik, pedagógusi hivatását Mezőszilason találta meg, ahol 1982-ben kezdte meg tanári pályafutását. Azóta ugyanannak az intézménynek lett meghatározó pedagógusa, később pedig vezetője is. Munkáját mindig hivatásként tekintette, írja a FEOL. Tovább bővült a Dunaújvárosi Kórház műszerparkja, miután júliusban megérkezett a legújabb ultrahang készülék, ami egy igazán modern és innovatív berendezés, értesült a FEOL portál. Az új eszköz egy átfogó csúcskategóriás ultrahangos megoldást kínál, amely hatalmas lépést jelent a mindennapi, gyors és precíz diagnosztikában. A Szent Pantaleon kórház tájékoztatása szerint a berendezés AI alapú diagnosztikai támogatással és munkafolyamat technológiával segíti az orvosok munkáját, amíg pontosabb eredményekért. Tűéles, professzionális képalkotás biztosít, 3 különböző vizsgáló fejjel rendelkezik, kialakításának köszönhetően pedig rendkívül könnyen mozgatható a különböző ellátási területek és osztályok között. Itt Fejérvár megyében is takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Itt Fejérvár megyében is a forgalom fellendülését várják a dinnye termesztők a következő napokban. A termelők abban bíznak, hogy a várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaeshet a dinnye termelés Magyarországon. Holnap szinte felhőmentes, derült időre van kilátás, csapadék továbbra sem várható. A déli délkeleti szél olykor megélénkül, hajnalban 16-26, délután 36-41 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Itt vagyunk a 93.1 Best FM-en, dunaújvárosi hallgatók. Szeretettel köszöntök mindenkit. A mikrofon mögött Molek Csongor. A rutinosok tudják meddig, egészen 6 óráig. Remélem bírják a hőséget. És kitartást kívánok, hozom a legjobb zenéket, megállás nélkül is a hasznos infókat. A Gossip-tel kezdünk. Ez a Move in the Right Direction.
0: 93.1 Best FM.

0: hihetetlen slágerei. 93.1 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Tartalmas hétfőt mindenkinek is, kitartást, ha még melóznak dunói városi hallgatók. A neve Molek Csongor, már augusztus 3-át írunk, Hermina, István, Terézia, nekik boldog névnapot, a többieket Isten éltesse nagyon sokáig, akik egyéb okból ünnepelnek. 36 esztendeje az országgyűlés köztársasági elnöké választotta Göncz Árpádot. És megyünk messzebb vissza az időben, 534 esztendeje, Kolumbusz Kristóf három hajóval elindult Spanyolországból, hogy eljusson Indiába. A nap híres szülötteinek listáját megvizsgáljuk, 163 esztendeje látott napvilágot Gárdonyi Géza, magyar író, újságíró. 112 éve született Sukka Magdolna, Széchenyi Díjas művészettörténész, és 96 esztendeje látott napvilágot Lévai Sándor, bábszínész, báb- és díszlettervező, süsü tervezője. Aki ünnepel ma, itt Dunaújvárosban és a környéken, Isten éltesse nagyon sokáig, zenél a Soundlovers, és meghallgatjuk a Runaway című felvételüket itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: csoda!
1: Közlekedési hírek a Best FM-en.
2: A 93.1-en figyeljenek mindenkire, a többi közlekedőre is, dunaújvárosi autósok, balesetmentes kilométereket kívánok. Az 51.343-ason még mindig aktuális a közműépítési munkálat, és változás majd a hónap végén várható. A 0-1-es kilométerről van szó, útszűkületre kell számítani. És az 52-esen szintén végzik még a csomópont építési munkálatokat, tudják, Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton a 47-es kilométernél, és a 34-es 51-es kilométer közötti szakaszon is félpályás lezárásra azért kell készülni útépítési munkák miatt. És ugrunk egyet az 52-13-asra, ez Szabadszállás-Szalk-Szentmárton összekötő út, a 3-as kilométernél a közműépítési munkálatok miatt fennakadásra számítani kell. Jelezhetik, ha van egyéb útinfó, 30-as 74-74-777-es a telefonszámunk. Előre is köszi szépen, Will Smith zenéje most nekünk, akit színészként is sípünk, és a Miami című száma következik.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en kellemes és mosolygós délutánt kívánok így hétfőre mindenkinek. A mikrofon mögött Molek Csongor, az első közös óránk végéhez érünk lassan, de még kettőt lepörgetünk. Jó hangulatban mutatom, ki indítja a következő felvonást, a román énekesnő Ina, és szól a Hat című parti sláger.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Folytatódik a hőség, az északi határnál lehet egy-egy zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A résztvevők áttekintették az energiaellátás helyzetét. Az esemény után a miniszterelnök közölte, egyelőre sem az ipari felhasználóknál, sem a lakosságnál nem kell korlátozást bevezetni. Magyar Péter hangsúlyozta, már majdnem 300 cég jelentett be önkéntes vállalást. Második világháborús robbanó testek kerültek elő az iszapból a Duna alacsony vízállása miatt a Batthyány téri hajóállomásnál. A tűzszerészek harckocsiaknákat, kézigránátot és gyalogsági lőszereket azonosítottak. A robbanó eszközöket a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállítják. Közben középkori ágyugolyót találtak a Duna partján az Erzsébet híd fő közelében. A fegyvert elszállították. Energiahatékonysági intézkedéseket léptettek életbe a Sándor palotában. Az épületben a többi közt emelték a beállított hőmérsékletet, délután 5 és reggel 7 között leállítják a párásítókat és a légbefúvókat, valamint kikapcsolták a külső díszkivilágítást. Emellett egyes munkakörökben otthoni munkavégzést rendeltek el, a díszőrség pedig szünetelteti tevékenységét a kánikula miatt. Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. Kitért arra is, különösen este 6 és 9 óra között lehetőség szerint mindenki, beleértve a cégeket és intézményeket, önkormányzatokat, próbálja jelentősen visszafogni vagy átütemezni az áramfogyasztását. Otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban a jövő hét első 3 napjára. A kormánydöntés minden olyan munkakörre vonatkozik, amelynél a munkahelytől távol is megoldható a feladatellátás. Változik az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál ezen a héten. Továbbra is lesz ügyintézés, de a rendkívüli időjárás miatt hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják a személyes ügyfélfogadást. A NAV tájékoztatása szerint a klimatizált központi adóirodák a normál rendszerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig lesznek nyitva. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek fel- és leszállását. Két indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett, az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. A drónt irányító férfit kihallgatták. Napos időre van kilátás kevés gomoly felhővel, melyekből az északi középhegység térségében kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. A változó irányú szél mérsékelt marad, de a Dunán túlon megélénkül a délies légáramlás. A hőmérséklet délután 36 és 40 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Így szólnak a kedvenc dalok a 90-es évekből és a 2000-es évekből, ahogy említettük, a 93-1 Best FM-en. Én Oleg Csongor vagyok, tisztelettel köszöntöm az új hallgatókat is innen Dunaújvárosból és a környékünkről. És egy olyan hölgy következik most, aki Magyarországon már többször is fellépett. Ő Ina, a dal pedig a Hát.
0: 93-1 Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, várjuk mindannyian a lehűlést, várjuk a csapadékot, viszont az előrejelzések alapján nem nagyon várható holnap kedden sem, itt Dunaújvárosban is a környéken. Üdv a hallgatóknak egy újabb felvonásban, én Molek Csongor vagyok. Zavartalan napsütést élvezhetünk a holnapi nap folyamán is, éjjel is meleg lesz, 20-22 fok körül mérünk az éjszakai órákban is, kedves hallgatók. Délután pedig 37-41 fok körül alakul majd a csúcsérték, csapadékra szükség lenne, igen. És pollenterhelés, kedves allergiás hallgatók, fokozódni nem látszik a helyzet, a csalánfélék tartják magukat a magas szinten, és a gombák pollen koncentrációja továbbra is közepes. Tűző napon ne nagyon tartózkodjon senki, délelőtt 10 és délután 4 óra között, és ügyeljenek a folyadékbevitelre. Jól esik a hideg, cukros üdítő is, tudom jól, viszont szakemberek szerint inkább a vizet, ásványvizet kell előnybe részesíteni. Ricky Martintól szól most egy örök sláger, ez a She Bangs.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: legyek.
1: 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, főszerepben a Rajta Újváros Egyesület képviselői, akik igyekeznek a lehető legjobban odafigyelni a városlakókra. És csütörtöktől tudjuk, hogy harmadfokú hőségriasztást rendeltek el. Augusztus 4-éig egyébként, holnap éjfélig érményben van. A hőség pedig nyilván nem kerüli el Dunaújváros sem. A városlakók többsége a reggeli órákban látogatott el egyébként a piacra. A helyszínen osztott hűtött vizet a járókelőknek és piaclátogatóknak Szabó Zsolt gazdasági és koordinációs ügyekért felelős alpolgármester, a Rajta Újváros Egyesület önkormányzati képviselője. A városvezető a vízosztás alkalmával újfent felhívta a figyelmet a klímaváltozás érezhető hatásaira, valamint arra kért minden városlakót, hogy ezekben a viszontagságos időkben figyeljenek oda jobban a szeretteikre. Különösképp nehéz a tikasztó hőség elviselése a gyerekek, az idősebbek és a betegséggel küzdő emberek számára. Beszélt arról is, hogy érdemes megfogadni és betartani az ilyenkor tanácsos teendőket. Például folyadék nélkül ne induljunk útnak, és amennyiben tehetjük a legforróbb órák során, tehát 10 és 16 óra között, kerüljük a szabad téren, főként a tűző napon tartózkodást. Ott vannak a részletek a dunaujvaros.com hírportálon. DJ Antoine-tól szól most egy parti felvétel, ez a Welcome to Saint-Tropez.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en. Pihentető délutánt kívánok így hétfőre mindenkinek, azoknak főleg, akik már a melóval a mai napra végeztek, dunai versi hallgatók. Én jelentkezem még a stúdióból, a következő 60 percben is játsszuk együtt a legjobb zenéket. A mikrofon mögött Molek Csongor, és Ív segít nekünk az óra beindításában a Gangsta Lovin' című felvételével ezzel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutató terem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Folytatódik a hőség, az északi határnál lehet egy-egy zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Mától már nem érvényesek a régi, könyvformátumú, határidő nélküli személyazonosító igazolványok. Az okmányok cseréje mintegy 130 ezer embert érint. Akinek van érvényes kártyaformátumú jogosítványa vagy útlevele, annak nem kötelező az új személyi igazolvány kiváltása. A csere 70 év felett ingyenes. Jelentősen csökkent reggel a kőolaj világpiaci ára, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy elhalasztja az Irán ellen tervezett katonai csapást, és az Egyesült Államok újabb tárgyalásokba kezd Teheránnal. Az amerikai elnök szerint a cél a hormuzi szoros újbóli megnyitása és az iráni nukleáris program körüli vita rendezése. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek fel- és leszállását. Két indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett, az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. A drónt irányító férfit kihallgatták. Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. Kitért arra is, különösen este 6 és 9 óra között lehetőség szerint mindenki, beleértve a cégeket és intézményeket, önkormányzatokat, próbálja jelentősen visszafogni vagy átütemezni az áramfogyasztását. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik. A felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. A következő időszakban is rendkívüli hőség várható, ezért takarékosságot és átgondolt vízhasználatot kérnek mindenkitől. Változik az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál ezen a héten. Továbbra is lesz ügyintézés, de a rendkívüli időjárás miatt hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják a személyes ügyfélfogadást. A NAV tájékoztatása szerint a klimatizált központi adóirodák a normál rendszerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig lesznek nyitva. A bölcsődék és óvodák zárvatartását ajánlja a szakminisztérium a hőség miatt. Mivel a legtöbb intézményben nem megoldott a hűtés, a gyermekek és a dolgozók biztonsága érdekében ajánlotta fel a tárca a rendkívüli zárvatartást. Az intézményvezetőktől azt kérték, hogy a dolgozó szülőkkel egyeztessenek a lehetőségről. Napos időre van kilátás kevés gomoly felhővel, melyekből az északi középhegység térségében kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. A változó irányú szél mérsékelt marad, de a Dunán túlon megélénkül a délies légáramlás. A hőmérséklet délután 36 és 40 fok között alakul.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
6: Nyugalom szigete a Szent Pantaleon kórházban köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén média hírei következnek. Az eddig is népszerű könyvcsere program most egy kényelmes, barátságos olvasósarokkal egészült ki, ahol székek és asztalok várják a betegeket, hozzátartozóikat és a látogatóikat a Szent Pantaleon kórházban Dunaújvárosban. Az új közösségi teret azzal a céllal alakították ki, hogy a várakozás ideje nyugodtabb, kellemesebb legyen, a bent fekvő betegek számára pedig egy olyan helyet biztosítsanak, ahol olvasással, pihenéssel tölthetik szabad idejüket. Az intézmény úgy fogalmazott, egy valódi nyugalomszigetet szeretnének kialakítani mindazoknak, akik hosszabb, rövidebb időt töltenek a kórház falai között, írja a Duna Online. Új díszpolgárt avattak alapon, Zámbó Tibor díszpolgári címe, egy több mint 4 évtizedes pedagógusi, sportnevelői és közösségépítő életművet ismer el. A település képviselő testülete ezzel mondott köszönetet a generációkat formáló munkájáért. Zámbó Tibor alapról származik, pedagógusi hivatását Mezőszilason találta meg, ahol 1982-ben kezdte meg tanári pályafutását. Azóta ugyanannak az intézménynek lett meghatározó pedagógusa, később pedig vezetője is. Munkáját mindig hivatásként tekintette, írja a FEOL. Tovább bővült a Dunaújvárosi Kórház műszerparkja, miután júliusban megérkezett a legújabb ultrahang készülék, ami egy igazán modern és innovatív berendezés, értesült a FEOL portál. Az új eszköz egy átfogó csúcskategóriás ultrahangos megoldást kínál, amely hatalmas lépést jelent a mindennapi, gyors és precíz diagnosztikában. A Szent Pantaleon kórház tájékoztatása szerint a berendezés AI alapú diagnosztikai támogatással és munkafolyamat technológiával segíti az orvosok munkáját, amíg pontosabb eredményekért. Tűéles, professzionális képalkotást biztosít, 3 különböző vizsgáló fejjel rendelkezik, kialakításának köszönhetően pedig rendkívül könnyen mozgatható a különböző ellátási területek és osztályok között. Itt Fejérvár megyében is takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. Aki teheti, nem most töltse fel a medencét, mossa le autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Ismét életbe lépett a vörös kód, a tartós kánikula megviseli a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagy hőségben. Fejérvár megyében is a vörös kód idején az intézményeknek fogadniuk kell a rászorulókat. Továbbra is kánikula időben lesz részünk, olykor megélénkülhet a déli dél-keleti szél, a hőmérséklet a délutáni órákban 41 fokig emelkedhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép késő délutánt mindenkinek, aki velünk tart itt a 93.1 Best FM-en Dunaújvárosból vagy a vonzás körzetből. Üdv a hallgatóknak! A mikrofon mögött Molek Csongor még 60 percen keresztül, és hozom mindjárt az aktuális közlekedési infókat is. Indítja az órát épp, ahogy ígértem, és szól a Gangsta Love-in.
0: 93.1 Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat kívánok a közlekedőknek, Dunai Városi autósok. Vannak munkálatok a környékünkön, például az 513-ason, már jó ideje egyébként. Dunavecse Apostok másodrendű főúton, az elején az 1-es 4-es kilométer között még augusztus végéig útszűkületre kell számítani. És az 52-13-asról már korábban beszéltünk, Szabadszállásszal, Szentmártön összekötő útról, itt az 1-es 8-as kilométer között szintén útszűkület van érvényben. Jelezhetik, ha van egyéb közlekedési tapasztalat, 30-as, 74-74, 777, ez a telefonszámunk, előre is köszi szépen. Most DJ Tonka zenél nekünk, és a Don't Be Afraid című száma következik.

A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, és nyilván megint visszatérünk a hőségre, kedves dunai városi hallgatók, jelentős egészségügyi megterhelés jelent mindenki számára, a fiatal szervezet számára is. Pontosan ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és idős hozzátartozói egészségére. Erre figyelmeztet mindenkit Szabó Bisztrica Anett, tűzoltószázados, megyei katasztrófavédelmi szóvivő összegzése. A tartós kánikula jelentős megterhelést jelent az emberi szervezet számára, a fokozott verejtékezés miatt folyadék és elektrolitvesztés alakulhat ki, amely kiszáradáshoz, vérnyomás eséshez, szédüléshez, ájuláshoz, valamint a krónikus betegek állapotának a romlásához vezethet. A több napon keresztül fennálló magas hőmérséklet rontja a fizikai és szellemi teljesítőképességet, fokozza a fáradékonyságot és a balesetek kockázatát, valamint kedvezőtlenül befolyásolja a szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve vesebetegségek lefolyását. A hőterhelés legsúlyosabb következménye a hőguta, amely életveszélyes állapot, ezért rosszulét esetén az érintettet haladéktalanul hűvös helyre kell vinni, és meg kell kezdeni a test hűtését, szükség esetén mentőt kell hívni. A részleteket a dunaiváros.com hírportálon megtalálják. Most a No Doubt zenél nekünk, és az It's My Life című felvétel szól a Best FM-en.

0: 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Búcsúzom hétfőre, dunói városi hallgatók, egy Spice Girls felvétellel. Ez a We Were Forever című slágerük. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, és tartalmas késő délutánt kívánok, jó hűsölést, jó pihenést, ha tudnak ezzel foglalkozni. Legközelebb holnap jelentkezem, kedden szintén hőség lesz, erről már beszéltünk, de délután 3-tól hozom a legjobb zenéket, majd Molek Csongort hallották, maradjanak a Best FM-en. Hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Nyugalom szigete a Szent Pantaleon kórházban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az eddig is népszerű könyvcsereprogram most egy kényelmes, barátságos olvasósarokkal egészült ki, ahol székek és asztalok várják a betegeket, hozzátartozóikat és a látogatóikat a Szent Pantaleon kórházban Dunaújvárosban. Az új közösségi teret azzal a céllal alakították ki, hogy a várakozás ideje nyugodtabb, kellemesebb legyen, a bent fekvő betegek számára pedig egy olyan helyet biztosítsanak, ahol olvasással, pihenéssel tölthetik szabad idejüket. Az intézmény úgy fogalmazott, egy valódi nyugalomszigetet szeretnének kialakítani mindazoknak, akik hosszabb, rövidebb időt töltenek a kórház falai között, írja a Duna Online. Tovább bővült a Dunaújvárosi Kórház műszerparkja, miután júliusban megérkezett a legújabb ultrahang készülék, ami egy igazán modern és innovatív berendezés, értesült a Feol portál. Az új eszköz egy átfogó csúcskategóriás ultrahangos megoldást kínál, amely hatalmas lépést jelent a mindennapi, gyors és precíz diagnosztikában. A Szent Pantaleon kórház tájékoztatása szerint a berendezés AI alapú diagnosztikai támogatással és munkafolyamat technológiával segíti az orvosok munkáját, amíg pontosabb eredményekért. Tűéles, professzionális képalkotás biztosít, 3 különböző vizsgáló fejjel rendelkezik, kialakításának köszönhetően pedig rendkívül könnyen mozgatható a különböző ellátási területek és osztályok között. Fontos katonai esemény helyszíne volt a napokban Székesfehérvár, ahol a Nemzetközi Katonai Szövetség helyi központjában tartottak ünnepséget. A hivatalos parancsokváltás során a leköszönő szlovák tábornok helyét egy magyar vezérőrnagy vette át az alakulat irányításában. A szövetségi megállapodás szigorú rendje szerint 3 évenként cserélődik, hogy az alapító tagállamok közül melyik ország adja az egység aktuális parancsnokát. Az elmúlt időszakban a szlovák fegyveres erők tábornoka Tibor Králik vezette az alakulatot. Az ünnepélyes átadás átvételt követően a parancsnoki felelősséget mostantól egy magyar katonai vezető, Antal László vezérőrnagy úr viseli, írja a Feol. Szigorúban büntetnék a szabálytalanul közlekedőket, ez derült ki a társadalmi egyeztetésből, amelyek már több mint 160 ezeren töltötték ki. A válaszadók támogatják, hogy a rendőrök szigorúbban lépjenek fel az illegális utcai versenyzőkkel és a gyorshajtókkal szemben. Szeretnék, ha bevezetnék az átlagsebességmérést. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a közlekedés biztonsági kérdőívet szeptember 9-ig lehet kitölteni. Holnap szinte felhőmentes, derült időre van kilátás, csapadék továbbra sem várható. A déli délkeleti szél olykor megélénkül, hajnalban 16-26, délután 36-41 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Egyelőre működik az utolsó turbina pakson, korlátozások jöhetnek Romániában is. Nem lesznek krokodilok egy izraeli börtön körül. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyelőre nem kell leállítani a paksi atomerőmű utolsó működő blokkját. Magyar Péter miniszterelnök szerint a mérnököknek sikerült üzemben tartaniuk a 240 megawattos turbinát, ugyanakkor a Duna vízállása miatt a teljes leállás veszélye továbbra is fennáll. A kormányfő közölte, vasárnap este a lakosság és a vállalatok mintegy 700 megawatttal csökkentették az áramfogyasztást, és a következő napokban is takarékosságot kér a kritikus délután 5 és este 10 óra közötti időszakban. Romániában is a magyarországihoz hasonló energiafogyasztási korlátozásokat vezethetnek be. Több nagy energiaigényű vállalat, köztük az ország 2 autógyára már leállította a termelést, hogy csökkentsék a hálózat terhelését. A lakosságot, a vállalatokat és az intézményeket pedig arra kérték, hogy este 7 és 11 óra között takarékoskodjanak az árammal. A román kormány közben előkészíti annak lehetőségét is, hogy szükség esetén kötelezően korlátozzák a nagyfogyasztók energiaellátását. Rendszeresen vizsgáljuk át bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
4: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket, ha ezek között valamelyik megváltozik, megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz, tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
3: Egyelőre mégsem őrzik krokodilok az egyik izraeli börtönt. A Jeruzsálemi Bíróság felfüggesztette azt a tervet, amely szerint vizesárkot alakítottak volna ki egy börtön körül, benne nílusi krokodilokkal. A döntést egy állatvédő szervezet keresete után hozták meg. A terv egyébként a nemzetbiztonsági minisztertől származik, aki élesen bírálta az ítéletet. Holnap tovább folytatódik a kánikula, nagyrészt derült napos időre készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. A Dunántúlon időnként megélénkülhet a déli szél, máshol inkább mérsékelt maradhat a légmozgás. Délutára 37 és 41 fok közé forrósodhat a levegő. Szerdán még tovább fokozódhat a hőség, néhol 42 fokot is mérhetünk. Csütörtökön aztán már mozgolódhat a légkör, délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki, péntektől pedig elszórt zivatarok és lassú enyhülés jöhet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: A klubok legnagyobb himnuszai, a house igazi klasszikusai érkeznek két órán keresztül mixben, megállás nélkül 6-tól 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től pedig hétfői rezidensünkkel Lauer Krisztiánnal a Night Shift lemezjátszói mögött.
1: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en, a

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: És érdemes minket minél több csatornán követni, nem csak itt a Best-en hallgatni, de a social media felületeinkre is rácsatlakozni, mert ugye az összes velünk kapcsolatos és rólunk szóló információt akkor tudni, hogy megkapjátok, vagy így, vagy úgy, nem maradtok le semmiről. Például a majd soron következő Best FM Night Shift partiról kik lesznek a lemezlovasok, és a többi, szóval Instán és Facebookon megtaláltok minket úgy, hogy Best FM Night Shift 0655555155 a telefonszámunk, ahova Viber üzenetet is és SMS-t is lehet küldeni, meg ezen keresztül hívhatok is minket, és hogyha a régi öreg e-mailes kapcsolatfelvételt választjátok, akkor pedig az info@bestfmbudapest.hu-ra várjuk a e-mail.

0: Szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És van nekünk ugye a Best FM Night Shift oldalunk Facebookon is, és Instagramon is, hogy ne kelljen 400 fele keresgetnetek a Night Shift DJ-kkel és a Night Shift bulikkal kapcsolatos információkat. Egy helyen lesz minden. Ettől függetlenül természetesen a Mixcloud oldalak, azok ugyanúgy élnek külön is, tehát a mixcloud.com/, és ide kell beírni azt a Night Shift lemezlovast, akinek a korábbi mixeiből szeretnétek visszahallgatni minél többet, vagy hát amennyit ugye feltöltött oda. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, hogyha valaki az én mixeimet szeretné visszahallgatni, akkor ezt az oldalt kell megkeresni.

picikét, de tényleg csak egy nagyon picikét, pont arra lesz időnk nekünk is, hogy helyet cseréljünk Krisztiánnal, ő jön ide a lemezjátszók mögé, én meg csak a mikrofon mögött maradok, de maradok egészen éjfélig, Krisztián pedig héttől

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Több népszerű kulturális helyszín is bezárja kapuit a Velencei tó partján. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. A tartós kánikula miatt több népszerű kulturális helyszín is bezárja kapuit a Velencei tó partján fekvő településen. A hőségriasztás komoly intézkedésekre sarkalta a helyi városvezetést a látogatók és a dolgozók védelme érdekében. Augusztus 3-a és 7-e között több turisztikai nevezetesség nem fogad vendégeket. A Gárdonyi Géza Emlékháza, Nemzedékek Háza, a Rönkvár, valamint a Velencei Tavi Galéria is az ideiglenes zárvatartás mellett döntött. Tovább bővült a Dunaújvárosi Kórház műszerparkja, miután júliusban megérkezett a legújabb ultrahang készülék, ami egy igazán modern és innovatív berendezés, értesült a Feol portál. Az új eszköz egy átfogó csúcskategóriás ultrahangos megoldást kínál, amely hatalmas lépést jelent a mindennapi, gyors és precíz diagnosztikában. A Szent Pantaleon Kórház tájékoztatása szerint a berendezés AI alapú diagnosztikai támogatással és munkafolyamat technológiával segíti az orvosok munkáját, amíg pontosabb eredményekért. Tűéles, professzionális képalkotás biztosít, 3 különböző vizsgáló fejjel rendelkezik, kialakításának köszönhetően pedig rendkívül könnyen mozgatható a különböző ellátási területek és osztályok között. Fontos katonai esemény helyszíne volt a napokban Székesfehérvár, ahol a Nemzetközi Katonai Szövetség helyi központjában tartottak ünnepséget. A hivatalos parancsokváltás során a leköszönő szlovák tábornok helyét egy magyar vezérőrnagy vette át az alakulat irányításában. A szövetségi megállapodás szigorú rendje szerint 3 évenként cserélődik, hogy az alapító tagállamok közül melyik ország adja az egység aktuális parancsnokát. Az elmúlt időszakban a szlovák fegyveres erők tábornoka Tibor Králik vezette az alakulatot. Az ünnepélyes átadás átvételt követően a parancsnoki felelősséget mostantól egy magyar katonai vezető, Antal László vezérőrnagyúr viseli, írja a Feol. A vadak itatása, a vadászatra jogos volt a feladata, hívta fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is az Agrárminisztérium. Hozzátették, a vadász területen gondoskodni kell a megfelelő minőségű takarmányról, ivóvízről, valamint biztosítani kell a dagonyázáshoz szükséges feltételeket is. Mindezekhez támogatás igényelhető az Országos Magyar Vadászkamaránál. Ismét életbe lépett a vörös kód, a tartós kánikula megviseli a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagy hőségben. Fejérvár megyében is a vörös kód idején az intézményeknek fogadniuk kell a rászorulókat. Továbbra is kánikula időben lesz részünk, olykor megélénkülhet a déli dél-keleti szél, a hőmérséklet a délutáni órákban 41 fokig emelkedhet.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Spórol az ország, Paks tartja a frontot, nem csak Magyarországot sújtja a vízválság, ideje lecserélni a lapozgató személyiket. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Spórol az ország, egyre több önkormányzat, intézmény és nagyfogyasztó csökkenti áram felhasználását, főként a délutáni esti csúcsidőszakban az energiatakarékossági felhíváshoz csatlakozva. A takarékoskodásban az állami intézmények és a lakosság is részt vesz. Közben a Paksi atomerőműben már csak az utolsó turbina működik, amely mintegy 230 megawatt áramot állít elő. Az aktuális teljesítmény az Országos Atomenergia Hivatal honlapján folyamatosan nyomon követhető. A rendkívüli aszály már a térség több országában is komoly gondokat okoz. Szerbiában történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása, emiatt a Vajdaság vízellátását biztosító Duna-Tisza-Duna csatorna rendszert kiszáradás fenyegeti, több településen pedig rendkívüli helyzetet hirdettek. Közben Szlovéniában is készülnek a legrosszabbra. A Száva alacsony vízhozama és felmelegedése miatt a következő napokban korlátozhatják a kriskói atomerőmű teljesítményét, végső esetben pedig a fokozatos leállításra is szükség lehet. Lejártak a régi lapozgató személyi igazolványok. Akinek még ilyen van, azoktól azt kéri a belügyminisztérium, hogy mielőbb igényeljenek új okmányt bármelyik kormányablakban. Közben egy parlamenti törvénymódosítás is készül, amely elfogadása után az év végéig bizonyos ügyekben, például egészségügyi ellátás vagy nyugdíj átvételekor még lehetővé tenni a régi igazolványok használatát. A tárca arra kéri a hozzátartozókat, hogy ellenőrizzék idős családtagjaik okmányait. Visszahít a saját márkás vörös hagymás tepertőkrémét az Auchan. A 250 g-os augusztus 5-én lejáró termékben szalmonellát mutattak ki, ezért a forgalmazó levette a polcokról és visszahívta a vásárlóktól is. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy akinek van még a termékből, semmiképpen ne fogyassza el. Kisbolygót neveztek el Presser Gáborról, a hírt Kis László csillagász vette észre egy friss szakirodalomban. Az elnevezés a magyar csillagász Sárneczky Krisztián felfedezéséhez kötődik, aki korábban többek között Karikó Kataniról, Krasznahorkai Lászlóról és Tarbéláról is nevezett el kisbolygót. A Presser nevű aszteroida a zeneszerző és előadó művész munkássága előtt tiszteleg. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem valószínű, a Dunántúlon viszont megélénkülhet a déli szél, keleten inkább csak lustán mozoghat a levegő. A hőség tovább erősödhet, délután 37 és 41 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. Szerdán is maradhat a napos száraz forró idő akár 42 fokos csúcsokkal. Csütörtökön már helyenként megnőhetnek a gomoly felhők, záporok, zivatarok is kipattanhatnak, péntektől pedig szépen lassan mérséklődhet a forróság.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Pislogunk kettőt, mixelünk hármat, konferálunk négyet, azt már benne vagyunk a nyár utolsó hónapján.
5: Hogy van ez?
4: Nem igaz. Hogy? Miért?
5: Milyen érdekes dolgok ezek, igaz?
4: Egyébként nekem ezzel a nyárral tényleg ez az egy bajom van, hogy rövid. Tehát én tökre szeretem, hogy van tél, van izé, de hogy ez a nyár egy picit.
5: Én is azt szeretem a legjobban hosszabb. Egyébként. Nem szeretek fázni.
4: Hogy egy ilyen, mit tudom én, mondjuk egy május elejétől egy szeptember végéig fixen tudod azt, hogy ott a 30 fok az jön. És akkor az mennyi? Az már 5 hónap. Még így is van 7, ami borzasztóan undorító tud lenni. Tehát, de az már majdnem a fele egy évnek, hogy azzal már ugye ellenni.
5: És az a durva, hogy minél jobban öregszem, például azt figyelem meg, hogy annyira hosszú a tél. Jó Isten, de az Úr is.
4: Hiszen nem vagy öreg, régebb óta vagy fiatal.
5: Igen.
4: Így. Baktus. Na, viszont ez a 60 perc, ez pont mint mindig, ez most is 60 perc hosszú lesz. Classic House, még egy órán keresztül 7 és 8 óra között a Lauer Christiannal a lemezjátszóknál.
1: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Szakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: És hát persze lehet úgy is, hogy mit csináltuk óra elején, hogy sopánkodunk, hogy vége van a nyárnak, meg azért lehet ez pozitívan hozzáállni, mint ahogy egy csomó hallgató, akik már most kérdezték a 0-20-55-55-155-en keresztül, hogy akkor szeptembertől, akkor megint Best FM Night Shift bulik. Dolgozunk rajta.
3: Bizony, ezerrel.
2: Még egyelőre kérdés a helyszín is. Három helyszínnel vagyunk most jelenleg tárgyalásban. Úgyhogy természetesen, hogyha tudunk valamit, vagy valami konkrétum lesz, akkor azt azonnal mondjuk és írjuk. Úgyhogy ezért is érdemes a Best FM Night Shift oldalainkat bekövetni Facebookon is és Instagramon is, mert hogy oda fogjuk majd azonnal az információt dobni. De köszönjük szépen a lelkesedést meg az érdeklődést. Nyilván mi is szeretnénk ösztön veletek együtt bulni.

0: életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Lauer.
1: Most nem tudom, hogy ez az évek, vagy a rutin, vagy ez egy ilyen spirituális fejlődés nálam, ugye, hogy haladok előre az ösvényen. De például most a szombati mobin már úgy nem voltam, hogy jegyem se volt rá. Tehát ugye,
2: az kemény.
1: Mert ugye de mindig úgy
2: csináltam.
1: Hát, tanulok a saját hibáiból. De ugye mindig azt csináltam, ugye, hogy megvettem a jegyet, amire nagyon szeretem, az akkor nem mentem el. Nem azért, mert nem akartam, mert nem tudtam, vagy el kellett adni a jegyet kettő nappal előtte. Most már a mobinál eljutottam ide, hogy meg se vettem a jegyet. Cserébe el sem mentem.
2: Igen, pedig ő is egy hatalmas legenda.
1: Biztos, meg hát tök jó volt, meg hát nekem ugye ez egy hatalmas élmény, ezt mindig elmondom, hogy még a legeslegelső rádió, ahogyan kezdtem a Kerepesi úton, amikor a James Bond remixet ő megcsinálta.
2: Hát ez úristen.
1: Akkor az még ugye a Play című nagylemeze előtt volt, tehát igen. Akkor ő még egy ilyen picit undergroundnak számított, ugye hát a Play-el robbant be nagyon.
2: Azért ő nagy részt mindig az volt.
1: Igen, de hogy itt Magyarországon, és akkor figyelj, tehát, hogy amikor tényleg a portás gyerek beengedte, vagy fölcsörgött, hogy figyelj, itt van valaki, meg valami kiadótól, valami... és akkor levész, és igen. Akkor a kis szemüvegbe
2: egy
1: a mobi.
2: Kis kopasz gyerek.
1: És akkor így mondtam a srácnak, az Attilának, hogy figyelj, ez volt a mobi, úristenem, kifele menet, meg dedikált neki egy, nem is tudom, matricát vagy valamit, és ott már rárajzolta azokat a kis figurákat, amik benne voltak később a videóklipben, tehát ezek a nagyon rújjel kis izé.
2: Az nagyon-nagyon
1: jó, halálosan jó arc volt a mobi. Lehet, hogy még valahol meg is van nekem az interjú felvéve, egy borzasztóan.
2: És nem eszik húszt?
1: És már igen, és akkor
2: nem baj, majd eszik bárány.
1: Igen, és mondta, hogy azért szeret, hogy New York azért szeret moziba járni, mert hogy azt mondta, hogy ott mindig van klíma, és azt mondja, New York baromint meleg tud lenni nyáron, úgyhogy igen. Azt mondja, hogy ezért jár moziba. Mert, hogy...
2: Különleges happy-ei vannak egyébként az embernek, azt tudod.
1: Igen, és azt is mondta, hogy ugye hát azt mondja, hogy küldenek, hogy kiadók mindig ugyan, hogy küldik neki a lemezeket, vagy hát akkor ugye még az volt, és azt mondja, hogy egyetlen kis lemez volt, amit elment és megvett. Melyik volt a szerinted?
2: Nem vágom.
1: Spiller Groove Jet.
2: De durva.
1: Azt mondja, az neki annyira tetszett, hogy azt ő elment.
2: Hogy elment és megvette.
1: Elment és megvette, és ez azt mondja, ez egy annyira jó track, hogy azt mondja, igen. Nem is.
2: Nagyon kemény.
1: Úgyhogy így, hát megint csak irigyelni tudom azokat, akik ott voltak szombaton a mobim.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És akkor, amíg a piros arcú ember a szaxofon szólójába bele nem kezd nagyon.
2: Valamelyik nap belefutottam egy videóba, hogy most azt hiszem, hogy Ibizán újra nyitnak. Melyik az a legendás hely, amit lent volt? A Bora Bora Beach.
1: Igen.
2: Lent, és hogy az egyik legnagyobb sláger.
1: Man with the Red Face.
2: Igen, ez volt.
1: Hát nem véletlenül. Na, hát gyerekek, kezdünk most már kimenni a nyárból, úgyhogy aki tényleg szeretne ilyen kellemesen napbarnított, napsütött, barna-piros arcot, húzzon bele.
2: Bizonyám.
1: Itt van az augusztus még erre, és aztán kész vége, jön a szeptember, jön a suli, jön az ősz. Úgyhogy Lauer Krisztián meg majd jön egy hét múlva megint. A mai 60 percnek meg a végére értünk.
2: Köszönöm szépen mindenkinek. Sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Készenlétben a tartalékerőművek, akcióban a fogyasztóvédők, erdőtüzek pusztítanak Washington államban is. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ha kell, azonnal elindíthatók a litéri erőmű és a mátrai erőmű tartalékblokkjai, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Sándor Palotában tartott frakcióvezetői egyeztetés után. Pakson jelenleg még egy turbina működik, amelyet várhatóan legfeljebb néhány napig tarthatnak üzemben. A kormányfő szerint az ipari vállalatok önkéntes fogyasztás csökkenése akár 500 megawattot is elérhet, kötelező korlátozásra pedig csak akkor lenne szükség, ha ez nem bizonyul elegendőnek. Hangsúlyozta, lakossági korlátozásra és ellátási zavarra jelenleg nem számítanak. Célvizsgálatot rendelt el a szociális és családügyi miniszter a kórházakban maradt csecsemők ügyében. Kátai Németh Vilmos közölte, országosan több mint 320 gyermek vár arra, hogy megfelelő helyre kerülhessen, addig átlagosan több mint 105 napot töltenek kórházban. A miniszter szerint fel kell gyorsítani az elhelyezésüket segítő eljárásokat, emellett kiemelt támogatást kap a csecsemő ringató program is. Ennek keretében önkéntesek járnak be a kórházakba, hogy ringassák, tolják babakocsiban és foglalkozzanak a család nélkül maradt kisbabákkal. Több hiányosságra is fényderített a fogyasztóvédelem a nyári ellenőrzéseken. Az első hónapban csak nem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, mondta a rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A higiénikus kézmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takarítatlanság merült fel, műszaki hiányosságok vagy a kézmosószerek hiánya. 15 vendéglátó egység működését ideglenesen fel kellett függeszteni, hiszen olyan higiéni problémák merültek fel, amelyek már a fogyaszt egészségét is veszélyeztethették volna.
1: Továbbra is pusztítanak az erdőtüzek Washington államban. Legalább 600 épület semmisült vagy rongálódott meg, a lángok több mint 7700 hektárt érintenek. A hatóságok vészhelyzetet hirdettek, mert az erős szél és a száraz idő miatt a tüzeket egyelőre nem sikerül megfékezni. Holnap tovább folytatódik a kánikula, nagyrészt derült napos időre készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. A Dunántúlon időnként megélénkülhet a déli szél, máshol inkább mérsékelt maradhat a légmozgás. Délutára 37 és 41 fok közé forrósodhat a levegő. Szerdán még tovább fokozódhat a hőség, néhol 42 fokot is mérhetünk. Csütörtökön aztán már mozgolódhat a légkör, délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki, péntektől pedig elszórt zivatarok és lassú enyhülés jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ahhoz képest, hogy az amerikai turnét a gyenge jegyeladások miatt egy az egyben törölni kellett, itt Európában pont az ellenkezője történik. A szeptemberi-októberi dátumok egy részére már az összes jegy elkelt, és a maradékra is már éppen hogy csak lehet jegyeket kapni. A The Pussycat Dolls indul a következő óra, jön a Buttons itt a Best.
3: Ez a Night Shift a Best

Hasznosom a legjobb zenék két évvel ezelőtti letartóztatásáról, amikor ugye megállították és ittas vezetésen kapták Justin Timberlake-et. Pár héttel ezelőtt kerültek ki a testkamerás felvételek, amiből tök egyértelműen kiderül, hogy az őt igazoltató 23 éves rendőrnek fogalma nincs, hogy ki az a Justin Timberlake. Hát persze nem lehet hibáztatni, de azért nem árt, hogyha ez a fiatal rendőr is, mert egy picikét azért utána néz Justin diszkográfiájának. Jön az egyik legjobb kis lemeze, a Crime.

Ennek pont úgy, mint az Everything But The Girl és a Missing esetében azért itt is illik megjegyezni, hogy ez nem az eredeti verzió, de mindenki ezt ismeri, és ez egy producernek köszönhető, ami az Everything But The Girl-nél volt Todd Terry, az a Molokonnál Boris Dugos, jön a Sing It Back.

Beszlepem a legőzenék, Janet Jackson a kapcsolatban, ugye mostanában mindig az a kérdés, hogy miért nem szerepelt a Michael Jackson életéről szóló mozifilmben a Michaelben. Azt azért ne felejtsük el, hogy ilyen tekintetben Janet Jackson már megelőzte a bátyát, hiszen róla már 2022-ben készült egy 4 órás dokumentumfilm. Nagyon egyszerűen csak ennyi volt a címe, Janet. Ennek meg

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Egyelőre működik az utolsó turbina pakson, korlátozások jöhetnek Romániában is. Nem lesznek krokodilok egy izraeli börtön körül. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyelőre nem kell leállítani a paksi atomerőmű utolsó működő blokkját. Magyar Péter miniszterelnök szerint a mérnököknek sikerült üzemben tartaniuk a 240 megawattos turbinát, ugyanakkor a Duna vízállása miatt a teljes leállás veszélye továbbra is fennáll. A kormányfő közölte, vasárnap este a lakosság és a vállalatok mintegy 700 megawattal csökkentették az áramfogyasztást, és a következő napokban is takarékosságot kér a kritikus délután 5 és este 10 óra közötti időszakban. Romániában is a magyarországihoz hasonló energiafogyasztási korlátozásokat vezethetnek be. Több nagy energiaigényű vállalat, köztük az ország két autógyára már leállította a termelést, hogy csökkentsék a hálózat terhelését. A lakosságot, a vállalatokat és az intézményeket pedig arra kérték, hogy este 7 és 11 óra között takarékoskodjanak az árammal. A román kormány közben előkészíti annak lehetőségét is, hogy szükség esetén kötelezően korlátozzák a nagy fogyasztók energiaellátását. Rendszeresen vizsgáljuk át bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
2: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
1: Egyelőre mégsem őrzik krokodilok az egyik izraeli börtönt. A Jeruzsálemi Bíróság felfüggesztette azt a tervet, amely szerint vizes árkot alakítottak volna ki egy börtön körül, benne nílusi krokodilokkal. A döntést egy állatvédő szervezet keresete után hozták meg. A terv egyébként a nemzetbiztonsági minisztertől származik, aki élesen bírálta az ítéletet. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem valószínű, a Dunántúlon viszont megélénkülhet a déli szél, keleten inkább csak lustán mozoghat a levegő. A hőség tovább erősödhet, délután 37 és 41 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. Szerdán is maradhat a napos száraz forró idő akár 42 fokos csúcsokkal. Csütörtökön már helyenként megnőhetnek a gomoly felhők, záporok, zivatarok is kipattanhatnak, péntektől pedig szépen lassan mérséklődhet a forróság.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Július 18 és 28 között Zsinórban 6 teltházas Wembley stadionos koncertet adott Bruno Mars, és ezzel világkörüli turnéjának európai szakaszát le is tudta. Amivel zárta eddig a turné koncertjeit, mi most azzal indítjuk a következő órát. Jön Mark Ronsonnal és az Uptown Funk.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Tavalyi turnéjuk záró koncertjén a londoni Wembley-ben, hol máshol. Szóval ott jelentette be két dal között Mick Hucknell, a Simply Red énekese, hogy egy picike pihenőt követően 2027-ben újra útnak indulnak. Szóval aki a fantasztikus 40 éves évfordulót megünnepelni hivatott turnéról lemaradt, picikét kell már csak várni, és jövőre pótolhat. Something Got Me Started, jön a Simply Red. Something Got Me Started.

Best of a legjobb zenék, a brightoni duo, a Fetsz után érkezik egy brightoni úriember, aki nagyon sokáig a House Martins nevű zenekar bassgitárosa volt. Aztán egy idő után letette a basszusgitárt, felvette a lemezeket, elkezdett diszkózni, meg elektronikus tánczenéket készíteni, és megszületett Fat Boy Slim. Átvitt értelemben is, és szó szerint is, mert hogy pontosan 3 nappal ezelőtt ünnepelte születésnapját Quentin Leo Cook, vagyis Fat Boy Slim 1963-ban született. Isten éltesse, érkezik a The Rockefeller's Gang.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: I and I to everyone.
1: Got 12, well, we got 12, yeah.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Spórol az ország, Paks tartja a frontot. Nem csak Magyarországot sújtja a vízválság. Ideje lecserélni a lapozgató személyiket. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Spórol az ország, egyre több önkormányzat, intézmény és nagyfogyasztó csökkenti áram felhasználását, főként a délutáni esti csúcsidőszakban az energiatakarékossági felhíváshoz csatlakozva. A takarékoskodásban az állami intézmények és a lakosság is részt vesz. Közben a paksi atomerőműben már csak az utolsó turbina működik, amely mintegy 230 megawatt áramot állít elő. Az aktuális teljesítmény az Országos Atomenergia Hivatal honlapján folyamatosan nyomon követhető. A rendkívüli aszály már a térség több országában is komoly gondokat okoz. Szerbiában történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízellátása, emiatt a Vajdaság vízellátását biztosító Duna-Tisza-Duna csatorna rendszert kiszáradás fenyegeti, több településen pedig rendkívüli helyzetet hirdettek. Közben Szlovéniában is készülnek a legrosszabbra. A Száva alacsony vízhozama és felmelegedése miatt a következő napokban korlátozhatják a kriskói atomerőmű teljesítményét, végső esetben pedig a fokozatos leállításra is szükség lehet. Lejártak a régi lapozgató személyi igazolványok. Akinek még ilyen van, azoktól azt kéri a belügyminisztérium, hogy mielőbb igényeljenek új okmányt bármelyik kormányablakban. Közben egy parlamenti törvénymódosítás is készül, amely elfogadása után az év végéig bizonyos ügyekben, például egészségügyi ellátás vagy nyugdíj átvételekor még lehetővé tenni a régi igazolványok használatát. A tárca arra kéri a hozzátartozókat, hogy ellenőrizzék idős családtagjaik okmányait. Visszahít a saját márkás vörös hagymás tepertőkrémét az Auchan. A 250 g-os augusztus 5-én lejáró termékben szalmonellát mutattak ki, ezért a forgalmazó levette a polcokról és visszahívta a vásárlóktól is. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy akinek van még a termékből, semmiképpen ne fogyassza el. Kis bolygót neveztek el Presser Gáborról, a hírt Kis László csillagász vette észre egy friss szakirodalomban. Az elnevezés a magyar csillagász Sárneszky Krisztián felfedezéséhez kötődik, aki korábban többek között Karikó Katalinról, Krasznahorkai Lászlóról és Tarbéláról is nevezett el kis bolygót. A Presser nevű aszteroida a zeneszerző és előadó művész munkássága előtt tiszteleg. Holnap tovább folytatódik a kánikula, nagyrészt derült napos időre készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. A Dunántúlon időnként megélénkülhet a déli szél, máshol inkább mérsékelt maradhat a légmozgás. Délutára 37 és 41 fok közé forrósodhat a levegő. Szerdán még tovább fokozódhat a hőség, néhol 42 fokot is mérhetünk. Csütörtökön aztán már mozgolódhat a légkör, délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki, péntektől pedig elszórt zivatarok és lassú enyhülés jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 88-tól 92-ig volt az amerikai haditengerészet tagja, a Perzsa-öböl háborúban is részt vett, de kétszer igazolatlanul hiányzott a seregből, mert hogy akkor már zenei karrierére koncentrált, úgyhogy ezért kétszer lefokozták, úgyhogy végül őrvezetőként szerelt le 92-ben. Segít, jön az itt hozzunk.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
4: Yo, man.
5: Yo.
4: Open up, man. My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: But who?
4: The girl next door, you know?
5: Nah.
4: I don't know what to do.
5: Say it wasn't you.
4: Oh.

0: vajon mégis evezek? Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék, nyilván hallottátok már többször is a nap folyamán mindenhol, de azért én is elmondom, hogy holnap 40, szerdán pedig 42 fokos brutális kánikula várható, mindez súlyosbítva szárazsággal, szóval csak ésszel, okosan, vízparton, benne a vízben, árnyékban valahogy próbáljátok meg túlvészelni ezt az előttünk álló két napot, és aztán csütörtöktől már picikét enyhül az idő, bár azért még csütörtökön is 40 fokos maximumot ígérnek a meteorológusok országszerte mindenhol.

Extrafem a legjobb zenék azok után, hogy az amerikai The Voice 29. évadát idén tavasszal Adam Levine és az ő mentorátja nyerték meg. Na, hogy a Maroon 5 énekese rábólított a 30. szériára is, amely szeptember 21-től lesz majd látható az amerikai tévék műsorán, és ahol többek között Kelly Clarkson és Queen Latifah is helyet foglal majd egy-egy pörgőszékben. Jön a Maroon 5!

Best FM, a legjobb zenék. Ma, ha már időről időre mindig feltűnik nálunk Kelly Rowland és énekel egy piciket a munkáról, utána néztem, hogy ő jelenleg hogy is áll melókkal. Februárban mutatták be a főszereplésével készült Relationship Ghost című romantikus végjátékot, és valamikor idén szeptemberben pedig indul az angol The Voice 14. évada, ahol ő lesz az egyik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Még egy óra van hátra a mai napból, és ez az óra is a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel és előadóival fog majd eltelni. Itt a Besten jó majd a Della Soul a Ring Ring Ringgel. Itt lesz Maxi Priest a Close to You-val, a Shapeshifters a Back to Basics-el, és a Madison Avenue az óra legelején a Who the Hell Are You-val.
1: Ez a Night Shift a Best

WC-ben, mert csak oda tudtunk elvonulni, interjút készíteni, úgyhogy a hátul már zajló bulin ne hallatszódjon bele az interjúba, és akkor mondta, hogy Erik Prydz. Mert tehát egy svéd úriemberről van szó, aki egyébként meglepően jól beszél magyarul. Mert hogy éveken keresztül Budapesten lakott, az akkori barátnő ugyanis az állatorvosi egyetemre járt, úgyhogy nem véletlenül voltak neki olyan dalcímei, mint például, hogy Murányi, mert hogy valahol a Murányi utca környékén lakott, illetve hogy Balaton. Szóval volt idő, amikor Budapesten bármikor bent a belvárosban szembe jöhetett velünk Erik Prydz. Most meg az egyik legnagyobb sikere jön velünk szembe, a Piano, itt a Besten a legjobb zenék között.

egy étteremben, és a többi mentségére szóljon, hogy ő már azelőtt is ilyen gangsterbe nyomta, hogy híres lett volna. Olyannyira, hogy például azért nem tudta rendesen megünnepelni, amikor ez a dal felkerült az amerikai lista élére, mert éppen börtönben volt tiltott fegyverviselés.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.